0: nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.
1: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek ne mondjuk el,

nyáron sem lazít. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: éltünk egy újabb hétfőt. Nem is volt olyan nehéz, ugye? Mondjuk picivel könnyebb, hogyha közben megy a labdarúgó világbajnokság. Éppen most a hosszabbítás perceiben van az Irán-Új-Zéland mérkőzés. Hát vannak meglepetések, és főleg döntetlenek. Na, de hát végül is nem olyan nagy baj, hogyha focival indítjuk a napot, csak mi van azokkal, akik ki nem állhatják a focit, jó? Akkor jön a szokásos jó kívánság. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas,
1: és a foci VB élménydús. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Ace of Base, Always Have, Always Will, 8 perccel járunk, 6 óra után, június 16-a van, ha minden igaz, még nem csekkoltam le a legfrissebb információkat, de ha minden igaz, akkor határozott léptekkel az igazi vérbeli sékeny nyár fele tartunk, amely rendesen megizzaszt majd minket a hétvégén. Tegnap még így festett a prognózis, remélem nagyon nem változott, az a 30 fok az, hát van, aki szerint sajon sok, van, aki szerint, hát ez még kevés, ez semmiség, úgy vagyunk, mint a hideggel, hogy azért ugyanazt a mondjuk mínusz 5, mínusz 10 Celsius fokot teljesen másképp érzékeli egy udvarhely, és teljesen másképp érzékeli egy olyas valaki, akinek csíki vér folyik az ereiben, mert hogy oda született. Ahhoz az időjáráshoz oda kell születni, különben azt nem tudom, hogyha egy élet elég ahhoz, hogy megszokt. Nem, hogy megszerest. Jó, de maradjunk a mában, és itt a Küküllő partján, június 16-a van, Justin, vagy ha úgy tetszik, Justin nevű hallgatóink ünnepelnek. Justin, ugye Justícia, Justus, hát egyértelmű, mit jelenthet a név, igazság szerető férfi. A Justin. De bár a magyarban annyira nem népszerű, az angol szászoknál annál inkább. Amúgy ma van a Független Magyarország napja, és a megbékélés napja is egyben. Az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúi, közel két évvel későbbi, 1958. június 16-i kivégzésének emlékére tartják a Független Magyarország napját. 1998-ban a megbékélés napjaként ünnepelték. És ezen a napon született még 1971-ben Tupac Shakur, a néhai rapper. Hát nem sokat töltött itt ezen a bolygón, mindössze 25 évet. De azért ez tömény 25 év volt, botrányokkal teli, és ha a zenei szempontból nézzük, azért hagyott nyomot. 25 év neki elég volt arra, hogy te mind 50 évvel a születése után is azért még ott éljen az emberek emlékeiben, esetleg egy-egy buli alkalmával felcsendüljön a két nagy slágere közül valamelyik, hát például a California Love. Tupac Shakur 25 évet volt itt velünk, 96-ban elment, de hagyott nekünk például egy dalt, ezt.

Svédországból Roxette, The Look, 6 óra múlt 19 perccel. Hát változott egy picikét a prognózis. Nem tűnik már annyira forrónak a hétvége, mint ahogy az korábban a korábbi prognózis szerint remek lett, mondhatom. Sőt, nézem, hogy ugye az esőfelhők

Arrafele már 26-28 Celsius fokos melegre, kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk, bármint mondtam, vasárnap délután bekavarhat egy rövidebb nyári zápor. Szóval nem az a tikkasztó forró nyár lesz, de azért mégiscsak melegebb lesz, mint mondjuk ma volt, holnap lesz, vagy akár holnap után. Gyémánt nap. Hát igen, ragyog, mint a gyémánt. És néha vág is. Főleg, ha leégünk alatta. Diamond Sun, ez az üvegtigris. Vagy, ahogy a kanadaiak mondják, Glass Tiger. 6 óra 21 perc van. Jó reggelt!

6 óra 27 perc van, a mai napon is fogunk játszani, ugyanis a mai napra is van 5 darab belépünk a hétvégi vasárnapi Republik koncertre, ugye az etellaki községi napok keretében zajlik. Tulajdonképpen a két utolsó fénypont közül lesz az egyik. Két fénypont, egyik a színpadon, a Republik, másik meg a tűzijáték fenn a levegőben, de ez csak vasárnap este. Zetelakiaknak ingyenes, tehát zetelaki személyigazolványa be lehet menni ingyenesen, mindenki másnak szimbolikus 25 lejt, tehát nem a világ, de ha valaki esetleg azt a 25 lejt, nem tudom, két sörre akarja inkább elhasználni, akkor jó, adjuk mi a belépőt, úgyhogy 5 ilyet fogunk kisorsolni. Tegnap is volt egy sorsolás, kolléganőm Bedő Erika sorsolt, Timea Balázska, Levente Tövisi, László Barbi, Brigitta Ijés és Nagy Ernő. Ez legalábbis a mentett képernyőkép, remélem jól mondtam. Valószínűleg, hogy ők a nyertesek. A nyeremények amúgy itt vannak a Sztár Rádió stúdiójában, szerkesztőségében, itt lehet átvenni hétköznapokon. Hát akár most is jöhet valaki, hogyha éppen ráér, de inkább úgy szoktuk mondani, hogy reggel 8 és délután 3 óra között átvehetők itt nálunk. Várunk vendéget a mai napon, 8 óra után érkezik Székelyudvarhely alpolgármestere Dávid Endre, és hát a legaktuálisabb téma, amiről beszélhetünk, legalábbis az ő szemszögéből tekintve a feladatköreit, azok a város hivatlan vendégei. De igen, a macik. Na hát ezt fogjuk kibeszélni az alpolgival. Oké, hát akkor lépjünk tovább. Az imént szólt egy dal, ugye, hogy játszunk, vagy valami ilyesmi volt. És akkor beugrik hirtelen, gondolom mindenki látta, neten könnyen terjed az ilyesmi, hogy azért játszunk, de az életünkkel azért ne játszunk. Nem tudom, Brazíliában történt az, bungee jumping közben ledobták a nőt. Tehát senki nem vette észre, hogy nincs rajta biztosító kötél. Szóval megáll az ember esze. Tehát én értem, hogy klassz, meg extrém, meg adrenalin, meg stb. Senkinek nem, állítólag még kiáltották, hogy nincs megkötve, nincs. Fogták, s ledobták. Gondolom az elején élvezte, aztán nem tudom, mit lehet ilyenkor átélni. Emberek, játszunk, az élet is egy nagy játék, sőt, az egész világ egy nagy színpad, tehát színjátékot is látunk bőven, de azért az életünkkel ne játszunk. Egy van belőle. Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Fél hét van. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Őrizd az álmot, Vastag Tamás és Vastag Csaba. Amúgy ez egy hazafias dal, bármilyen hihetetlenül hangzik, csak úgy figyeljük meg a szöveget, ahol megszületünk, ott a helyünk, hol igazi sorsunk vár, néha elvisz az ár, de a szív hazajár, őrizd az álmod, míg élsz. Tényleg hazafias dal. Hát tetszik az, hogy hol igazi sorsunk vár, ugye? Csak hogy a szózatban benne van egy olyan sor, hogy áldjon vagy verjen a sors keze. Hát, néha áld, de leginkább ver, hostoroz minket. Úgyhogy nem könnyű. És azért éppen nézem a dátumot, az évfordulót, amely kötődik a mai naphoz, június 16-ához. Csak más évszámot kell említsünk, 1958. június 16-a. Hát azok kemény évek voltak, nem éltem akkor, tehát nyilván nem tapasztalhattam meg ezt saját bőrömön, de a szüleim, a nagyszüleim azért meséltek az 50-es évekről. Hát Európa NFL-ében az tényleg kemény évek voltak. Megmukkantál, és valami olyasmit mondtál, ami az akkori rendszernek nem tetszett, és egyik napról a másikra megszűntél létezni. Vagy ha nem is egyik napról a másikra, de hát nem biztos, hogy megkönnyítetted az életedet. És visszatérve a dátumra, az évfordulóra, 1958-ban törvénysértő ítélettel végezték ki Nagy Imrét, az 1956-os forradalom idején az akkori magyar miniszterelnököt, valamint Maléter Pált és Gimes Miklóst. Losonci Gézát korábban a börtönben ülték meg, Szilágyi Józsefet április 24-én végezték ki. 1989-ben Budapesten Nagy Imre volt miniszterelnököt, az 56-os forradalom egyik vezetőjét, pontosan 31 évvel azután, hogy hazaárulónak bélyegezték és kivégezték, a legnagyobb tiszteletadással hősként újra eltemették. Nyilván nem lehetett megfordítani a történelem kerekét, esetleg valamit korrigálni azon, amit az elődök elkövettek. Mint mondják, abszolút törvénysértő ítélettel. Na, hát erre emlékezünk. De közben ünnepelünk is, köszöntjük Justin nevű hallgatóinkat. Justin Timberlake dalával. Can't Stop the Feeling. 6:41 van, jó reggelt!

Sziasztok, Hon Nightlife és I Wanna Know, 6 óra 49 perc van. A mai napon is lehet belépőt nyerni a vasárnapi Republic koncertre, a 29. Zetellaki napok záró eseményeként számíthatunk erre vasárnap este a Zetellaki focipályán. 5 belépőt sorsolunk ki azok között, akik velünk játszanak és kommentelnek a Star Radio legutóbbi posztjánál. A kérdés az, hogy melyik Republic slágerhez kötődik a legszebb emléked? Van egy olyan generáció, akinek hát szinte nincs olyan nagy régi sláger, amelyhez ne kötődne valamilyen élmény, emlék. A Republic esetében melyik lenne az? Ezt írják meg kommentben, és már is játékban vannak az 5 belépő valamelyikért. A nyerteseket a mai Star délutánban sorsoljuk ki, a meghívókat pedig a Star Rádió szerkesztőségében lehet átvenni. Hétköznapokon péntekig, reggel 8 és délután 3 óra között. Mandula!

Safiduo és Clark Anderson Rise 2,5 perc választ el 7 órától. Zárjuk a Wecker első óráját, 7-kor jöhetnek a hírek. Addig is Alida és Elogdalát halljuk. Love Again. Jó reggelt!

0: Szigorúbb büntetés jár a csendháborításért. Lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn. A Rosszil nyerte a rájátszást. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Szigorodtak a csendháborításra vonatkozó szabályok. Június 13-ától módosult a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabály. Az új előírások szerint a lakók nyugalmának megzavarása a csendes időszakokban, este 10 és reggel 8 óra, illetve délután 1 és 2 óra között akár 2000 lejes bírsággal is büntethető. A csendes időszakokat a lakóközösségek a házi rendben tovább is bővíthetik. A hatóságok nem csak a kijelölt csendórákban, hanem a nap bármely szakában felléphetnek a szomszédokat zavaró hangoskodás ellen, függetlenül attól, hogy azt hangos zene, barkácsgépek vagy egyéb szerszámok használata okozza. Az új szabályozás a lakóépületek vagy szociális intézmények közelében szervezett, szabadtéri magánrendezvényekre és bulikra is kiterjed. Amennyiben a zene vagy a zaj zavarja a környéken élők nyugalmát, a szervezők szintén bírságra számíthatnak. Folytatódik a japán sztrájk az egészségügyben, Hargita megyében. A Sanitas szakszervezet tájékoztatása szerint a megye kórházaiban és szociális intézményeiben dolgozó tagjaik addig tartják fenn a tiltakozási formát, amíg meg nem alakul az új kormány, amellyel újra tárgyalhatnak az új bértörvény tervezetéről. A szakszervezet képviselői szerint az ügyvivő miniszterekkel folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre, így nem született megállapodás a jogszabálytervezet módosításáról. A Sanitas több kifogást is megfogalmazott, egyebek mellett a pótlékok tervezett mértékével kapcsolatban. A szakszervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy az egészségügyi és szociális intézmények már jelenleg is jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői Hegyi Vadász Alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot ma 9 és 16 óra között tartják a Kerekerdői Lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. A székelyudvarhelyi Rosszil nyerte a Hargita megyei labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszását. Az utolsó fordulóban a Rosszil 8-4-re nyert a Székelykeresztúri Egyesülés ellen, így összesítésben az 5. helyen zárta az idényt. A maroshévízi Promuresul hazai pályán 4-1-re győzött a Zetalaki Fenyő ellen, a borszéki Bükk és a balánbányai Bányász gól nélküli döntetlent játszottak. Csíkszentmárton szabadnapos volt. Védőt igazolt az FK Csíkszereda, a megyeszékhelyi labdarúgó klub leigazolta Szabó Alexet Kecskemétről. A 27 éves labdarúgó a Kaposvár Akadémiáján nevelkedett, majd a felnőttek között is bemutatkozott. 2021-től lett a Kecskemét játékosa, összesen 157 tétmérkőzésen lépett pályára. Az elmúlt idényben 29 bajnokin és 4 kupa mérkőzésen szerepelt, 2 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott. A meteorológusok szerint ma változékony, de főleg napsütéses nyári időjárás várható, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Shakira és Burna Boy, Die Die a dalban halljuk Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Mohamed Salah nevét. Mondjuk Pelé és Maradona nincs már velünk, de Ronaldo, Messi és Salah ott vannak a pályán, sőt Salah az elmúlt éjszaka játszott is. Na szóval 8 perccel járunk, 7 óra után 2026. június 16-a, 42 napja az országnak nincs kormánya. Szóval országot vezetni úgy, hogy nem foghatod a kormányt, az elég rizikos. Jó, oké, persze van ügyvívő kormány, de ez kb. Olyan, mint amikor az autóban csak a kis ujjadat használhatod a kormány forgatásához. Hosszú egyenesekben ez még úgy, ahogy elmegy, bár az is veszélyes, csak hogy eléggé viharos időket élünk, veszélyes kanyarok nehezítik az utunkat. Próbáljon valaki autót vezetni mondjuk a transzfogarasi úton úgy, hogy csak kis ujjával nyúlhat a kormányhoz. Na, hát így megyünk előre. Vagy tönkre. A megfelelő kipipálandó. Teher van a vállunkon, de elbírjuk fel a fejjel. Sosem volt úgy, hogy ne lett volna valahogy. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcsők,

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapj le a cson nélküli sertésnyak

0: lej 9 baniért, a 300 g-os Pilosz Dália sajtra 7 lej 99 baniért, és a 4,5 literes Ariel folyékony mosószerre 69 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.

ezért kapjuk rendesen a pofonokat a sorstól, és ott üt, ahol a legjobban fáj. Ugye Székelyudvarhely büszkén visel néhány címkét, az egyik, hogy iskolaváros vagyunk, az is vagyunk, és a sors pont itt ver, de rendesen. Ugye történt korábban az a szörnyű tragédia a gimivel, a bennlakással. A felelősöket még nem ismerjük, hiszen hosszú-hosszú halogatás után talán most ugye napokban kezdődött az érdemi per, előbb-utóbb itt lesznek majd felelősök, jogilag. Erkölcsi felelősséget meg senki nem akart vállalni, sem az érsekség, sem az iskolavezetőség, sem a városvezetés részéről. Ami történt változás, egy valaki nincs azóta abban a tisztségben, a volt polgi, akit hát demokratikus választás útján leváltottak. Nyilván nem ezért, vagy legalábbis úgy hiszem, hogy nem ezért volt mások. Na, szóval itt még zajlik a felelősségre vonás. Utána jött akkor az ötvös. Kiderült, hogy nem biztonságos az épület, nem lehet ott oktatás, viszont ugye azt is tudjuk, hogy az iskola vezetősége már 10 éve, 2016 óta folyamatosan jelezte, hogy hatalmas problémák vannak az épülettel. Nem tudom, a korábbi városvezetés talán nem tartotta ezt fontosnak, vagy nem vette komolyan, de az tény, hogy mindegy 30 éve nem történt ott nagyobb felújítás, ráadásul ugyanennyi ideje folyik a szennyvíz az épület alá, szóval vannak gondok. Körmünkreiket a gyertya, nem lehet használni az épületet, nem biztonságos. Jött az Orbán Balázs, mint kiderült, komoly gond van az épülettel, a jelenlegi tetőt sem bírja meg. Az alaphoz, mint kiderült, nem kell hozzányúlni, viszont már a földszintől kezdődően komoly konszolidálási munkálatokat kell elvégezni, annak érdekében, hogy az iskolaépület ismét használható legyen. A polgi szerint egyre inkább az körvonalazódik, hogy hibák sorozata vezetett a jelenlegi helyzethez, és ezek egy része már a pályázati dokumentáció szintjén is megjelenhetett. Úgyhogy itt is valami kivizsgálás zajlik, és itt is felelősségre vonás várat magára. Minden bizonnyal meg lesz. És akkor ugye tegnap mi is posztoltuk a rádió Facebook oldalán, hogy beomlott egy pillanat, kattintsak oda, igen. Vakolatomlás volt a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium egyik tantermében. Szerencsére nem történt személyi sérülés. Ott is kivizsgálás zajlik, megnézik, mi a baj, miért történt ez így. Na, szóval ver rendesen a sors keze, és pont ott itt, ahol a legjobban fáj. Iskolaváros vagyunk, de milyen iskolák városa? Omladozó város. Jaj, nem jó ez így, de hát mit tegyünk? Ágyon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell.

A nagy visszatérő, aki kétszer is legyőzte a rákot. Kylie Minogue, Padam Padam, 2023-as dala. Másodpercek választanak el 7:30-tól, lapszemlével folytatjuk, a Hargita népe mai lapszámából emelünk ki néhány cikket. Amúgy a Porta melléklet benne van a lapban. Azért megnézem, igen, igen. Porta melléklettel jelentkezik a Hargita népe mai lapszáma, amely megírja a már korábban említett témát, hogy leszakadt egy mennyezet rész a Székelyudvarhelyi Református Kollégiumban, a Refiben. Senki nem sérült meg, ez a legfontosabb. Amikor tegnap reggel leszakadt a mennyezeti vakolat egy része a Székelyudvarhelyi Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium egyik osztálytermében, az érintett épület szárnyat lezárták, az omlás okát szakértő vizsgálja. Az iskola vezetősége szeretné zavartalanul befejezni a tanév utolsó hetét, és bízik abban, hogy az eset nem befolyásolja a jelenlegi oktatást. Nem akarunk pánikot kelteni, de a legnagyobb körültekintéssel szeretnénk eljárni. A szakértői felmérés eredménye alapján döntünk a további lépésekről, fogalmazott az iskola igazgató. Hát ez sem hiányzott, legyünk őszinték. Dobos Melinda a megye menedzser. Bíró Barna Botond megyeelnök Dobos Melindát nevezte ki a megye menedzseri tisztségre. A gazdasági tanulmányokat végzett, közigazgatási tapasztalattal rendelkező, jelenleg az RMDS színeiben megyei tanácsosi mandátumot betöltő Dobos Melinda új feladatkörében a megyei önkormányzat adminisztratív tevékenységének összehangolásához és hatékonyabb működéséhez, valamint a megye fejlesztési projektjeinek megvalósításához járul hozzá. Jó munkát kívánunk neki! Sport, ugye, hát a hétvége azért eseményekben gazdag volt, és sikerekben is, ha már a felnőtteknek nem jött össze, az ifik azt megcsinálták, dupláztak, itt az ifi futszálosokról van szó, akik megkoronázták az idényt azzal, hogy a Románia kupa serlege után a bajnoki aranyérmet is begyűjtötték. Dicséret érdemli Tankó Levente fiatal tanítványait. És ugye Kínából is elhoztak minden aranyat a góbék, tökéletes hétvéget zártak, női egyéniben, férfi párosban és vegyes párosban is egyszerűen nem találtak legyőzőre. A sors iróniája, hogy hazai pályán homorult fürdőn egy héttel korábban a 4 aranyéremből végül is 3 arany lett és 1 ezüst, férfi párosban valahogy nem jött össze Apornak és Pokvápnak, de nem lehet mindig győzni, az lehetetlenség. Mit szólnak akkor a spanyolok, akik nem tudtak zöldfoki szigetekkel végezni? A második legkisebb ország, amely részt vesz a labdarúgó világbajnokságon, tehát 2 Hargita megyényi ember lakja a zöldfoki afrikai szigeteket, úgymond. És nem tudták őket megverni a spanyolok. Na, szóval, igen. Van, amiben jók vagyunk. Remélem, azok is tudunk maradni. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.

Lorraine és az Eurovízió győztes dal Euphoria. 7 óra 40 perc a pontos idő. Zárjuk a Wecker második óráját is, majd még van egy pici időnk, semmi gond. 8-kor jönnek a hírek, utána pedig várjuk Dávid Endrét, Székelyudvarhely alpolgármesterét, és hát mondhatni azt, hogy hivatlan vendégeinkről fogunk beszélni. Mi szívesen látjuk amúgy a vendégeket, kivéve, hogyha Maciról van szó. Azért gondoljunk el, hogy gyerekek játszanak az utcán, és melyik szülő az, aki azt mondja, semmi baj, kinyátszanak a gyerekek, nem baj, majd játszanak a Macival, hát az nem így megy. Úgyhogy kibeszéljük ezt az alpolgiban, mit lehet tenni. Például, ez az egyik kérdés. Belemenjünk a részletekbe is. Ladány Bene 27. Yes. Kell egy ház. A medvének meg egy barlang.

0: like music. Star reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleg...
0: I like music. Star reklám.

0: engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktélparadicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal, és a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
3: Hívd minket a 0745 098

0: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal? Ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
1: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.

Chris Crabb és Irina Rimes, Your Love, 7 óra 51 perc van, nem született győzelem a legutóbbi VB napon. Ugye korán reggel, amikor kezdtük a Vekkert, akkor fejeződött be az Irán-Új-Zéland mérkőzés. Mondom az eredményeket, úgyhogy ha valaki nem akarja ezeket tudni, mert valamikor délelőtt vagy délután visszanézni ezeket a meccseket úgy, hogy ne tudja előre az eredményt. Szóval akkor most kapcsoljon át, de csak ideiglenesen. Vagy fogja be a fülét, mert eredmények jönnek. Tehát ugye ma hajnalban Irán-Új-Zéland 2-2-t játszott, nincs abban semmi különleges. Hajnalban játszották a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzést. Uruguay azért mégiscsak rendelkezik egy VB címmel is, még úgy is, hogy azt hiszem az elsőt nyerték ők még 1930-ban, de akkor is Szaúd-Arábia-Uruguay 1-1. Hát azért ne felejtsük el, 4 évvel ezelőtt Szaúd-Arábia megverte Argentinát a csoportmeccsen az elsőn. Később az argentinok így lettek világbajnokok, tehát azért vereséggel is lehet még VB címet nyerni, ha valaki vereséggel kezd. Tegnap este Belgium-Egyiptom 1-1, oké, Salah az egyiptomiaknál, a vörös ördögöket ismerjük, nincs ebben semmi különleges, viszont ami meglepetés volt, ez az a VB eddigi legnagyobb meglepetése, Spanyolország-Zöldfoki köztársaság 0-0. A végső győzelemre is esélyes spanyolok nem bírtak ezzel a kis országnak a válogatottjával, amelynek a kapusa, hát azt hiszem, hogy talán néhány tízezres Instagram oldala volt, hát néhány százezres lett a mérkőzés után. Az ő neve Josimar Vozinha, a portugál másodosztályban játszik, az ott szereplő Chaves együttes kapusa, 40 éves, és 7 olyan védés mutatott be, hogy tényleg ő lett a mérkőzés hőse, de ettől függetlenül azért a spanyoloktól elvártuk volna, nagy csalódást okoztak sokak számára. Zöldfoki szigetek, hát mondom, két Hargita megye lakja a Zöldfoki szigeteket, az afrikai szigetországot. Két Hargita megye, 500 ezers valami. Második legkisebb ország, amely részt vesz a VB-n, és már is hős lett. Függetlenül, hogy hány gólt kapnak ezután kitől. 2026-os VB dala, több is van, van vagy 20. A himnusz, a Shakira dala, azt már bejátszottuk korábban. Nekem az annyira nem jön be, inkább ez Trivon, Fire on the Pitch.

0: Szigorúbb büntetés jár a csendháborításért. Lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn. A Rosszil nyerte a rájátszást. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Szigorodtak a csendháborításra vonatkozó szabályok. Június 13-ától módosult a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabály. Az új előírások szerint a lakók nyugalmának megzavarása a csendes időszakokban, este 10 és reggel 8 óra, illetve délután 1 és 2 óra között akár 2000 lejes bírsággal is büntethető. A csendes időszakokat a lakóközösségek a házi rendben tovább is bővíthetik. A hatóságok nem csak a kijelölt csendórákban, hanem a nap bármely szakában felléphetnek a szomszédokat zavaró hangoskodás ellen, függetlenül attól, hogy azt hangos zene, barkácsgépek vagy egyéb szerszámok használata okozza. Az új szabályozás a lakóépületek vagy szociális intézmények közelében szervezett, szabadtéri magánrendezvényekre és bulikra is kiterjed. Amennyiben a zene vagy a zaj zavarja a környéken élők nyugalmát, a szervezők szintén bírságra számíthatnak. Folytatódik a japán sztrájk az egészségügyben, Hargita megyében. A Sanitas szakszervezet tájékoztatása szerint a megye kórházaiban és szociális intézményeiben dolgozó tagjaik addig tartják fenn a tiltakozási formát, amíg meg nem alakul az új kormány, amellyel újra tárgyalhatnak az új bértörvény tervezetéről. A szakszervezet képviselői szerint az ügyvivő miniszterekkel folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre, így nem született megállapodás a jogszabálytervezet módosításáról. A Sanitas több kifogást is megfogalmazott, egyebek mellett a pótlékok tervezett mértékével kapcsolatban. A szakszervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy az egészségügyi és szociális intézmények már jelenleg is jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek, megfogalmazott, egyebek mellett a pótlékok tervezett mértékével kapcsolatban. A szakszervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy az egészségügyi és szociális intézmények már jelenleg is jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői Hegyi Vadász Alakulat a katonaság körével kapcsolatban. A szakszervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy az egészségügyi és szociális intézmények már jelenleg is jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői Hegyi Vadász Alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot ma 9 és 16 óra között tartják a Kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. A székelyudvarhelyi Rosszil nyerte a Hargita megyei labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszását. Az utolsó fordulóban a Rosszil 8-4-re nyert a Székelykeresztúri Egyesülés ellen, így összesítésben az 5. helyen zárta az idényt. A marosi vízi Promuresul hazai pályán 4-1-re győzött az etalaki Fenyő ellen, a borszéki Bükk és a balánbányai Bányász gól nélküli döntetlent játszottak. Csíkszentmárton szabadnapos volt. Védőt igazolt az FK Csíkszereda, a megyeszékhelyi labdarúgó klub leigazolta Szabó Alexet Kecskemétről. A 27 éves labdarúgó a Kaposvár Akadémiáján nevelkedett, majd a felnőttek között is bemutatkozott. 2021-től lett a Kecskemét játékosa, összesen 157 tétmérkőzésen lépett pályára. Az elmúlt idényben 29 bajnokin és 4 kupa mérkőzésen szerepelt, 2 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott. A meteorológusok szerint ma változékony, de főleg napsütéses nyári időjárás várható, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapj le a cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért, a 300 g-os Pilos Dália sajtra 7 lej 99 baniért, és a 4,5 literes Ariel folyékony mosószerre 69 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Amit azt korábban beharangoztuk, vendéget vártunk a Star Rádió stúdiójába, a vendég meg is érkezett, aki Facebookon követ minket, már láthatja is. Ha esetleg nem ismerte fel, bár ezt erősen kétlem, de ha ne talán mégsem, akkor elárulom, hogy Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármester a vendégén. Köszöntelek, szia Endre!
1: Szervusz Csaba, nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Úgy fogalmaztál, hogy tulajdonképpen te azzal foglalkozol Székelyudvarhelyen, ami kattog, zakatol, károg, aztán mondtad, hogy brummog is.
1: Harap, a harapot mondani szoktam.
0: Harap. Hát a medvekérdést boncolgatjuk. Egyre gyakrabban jönnek figyelmeztetések, legutóbb is, amit én láttam, hogy a Szent Imre utcában milyen jól érzi magát a hivatlan vendégünk. Nyilván megmosolyogtató, vagy még akár viccesnek tűnik is így elsőre. A baj az, hogy ez egy komoly gond, és egyre inkább súlyosbodó.
1: Így van, látjuk azt, hogy az elmúlt egy hónapban hát nem szinte nélkül napi rendszerességgel érkeznek riasztások, medveészlelések Székelyudvarhelyen. Ez egy komoly probléma, és látjuk azt, hogy ez egy egyre nehezebben kezelhető probléma. És talán érdemes ezt a kérdést kontextusba helyezni, tehát készült egy nagy genetikai kutatás, populáció felmérés, amely Romániában a barna medvék populációját vizsgálta. Emlékezetem nem csak, akkor 2025-ben készült a felmérés, és az idei év első felében került ez publikálásra, ami elég pontosan megállapítja azt, meghatározza azt, hogy mekkora a barna medve állomány Romániában. Ez nagy. Az adatok szerint 10.513.000 most kerekítve között van, tehát 10.513.000 közötti az egyetszám Romániában, és a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy az optimális vagy ideális egyed nagyság az valahol 4000 körül kellene legyen. Tehát egy ilyen szinte háromszoros túlszaporulatról beszélünk Romániában. Ugye van egy nagyon érdekes uniós hozzáállás is ez a történethez, hiszen szigorúan védett kategóriába sorolja a barnamedvét az uniós szabályozás. De hogyha egy picikét Európa szinten is kontextusába helyezzük ezt a kérdést, akkor azt látjuk, ugye, ahogy mondtam, 10.513.000 közötti az egyetszám Romániában. Az európai barna medve állomány Oroszország kivételével az olyan 17.000-re tehető, tehát azt jelenti, hogy a barna medve populáció kétharmada. Tehát 12 ezer van nálunk, 17 ezer a teljes Oroszországon kívül, tehát azt jelenti, hogy a barna medve állomány kétharmada az itt Romániában található. És ha megnézzük a többi országot, itt egy-két számot még
0: talán hoztam. Talán Bulgária van még elől?
1: Hát Finnországban van 2400, Svédországban is hasonló, tehát ezek hozzávetőleges számok, Szlovákiában olyan 1200, Horvátországban is 1200, Szlovéniában is olyan 1300 körüli egyetszámról beszélünk. Tehát látjuk azt, hogy ha Romániát kivesszük ebből a kontextusból, vagy a barna medve kérdéséből, akkor valóban indokolt, szigorúan védett faj kategóriába sorolni a barna medvét. Viszont ha Romániát is odaszámoljuk, nálunk pontosan fordított a helyzet, hiszen egy hatalmas túlszaporulat van. És nyilván itt

0: kilőni. Nálunk a nem duplázott kvóta, ugye, amíg nincsen elfogadva, az valahol 400-426 volt. Tehát nálunk a 12 ezres populációra volt a 430-as kilövési kvóta, amíg Finnországban a 2400-as populációra volt a 350-es kvóta. Úgyhogy egyértelmű a probléma. És hogyha tovább megyünk, 2019 és 2026 közötti időszakban összesen 178 regisztrált medvetámadást jegyeztek Romániában, 155 ember szenvedett ebből maradandó sérüléseket, 23-an pedig életüket vesztették. A legtöbb halálos áldozatot 2025-ben regisztrálták, és bár idén még csak az évnek a felénél tartunk, már is van három halálos áldozat medvetámadás következtében. És a vadkárokról még nem is beszéltünk, ami szintén megnehezíti az embereknek az életét, vagy arról az atmoszféráról, vagy félelemről, amiben élnek most akár udvarhelyen, udvarhely perifériáin az emberek, ahol szó szerint a gyereket nem engedik ki az udvarra, mert hogy félnek. Úgyhogy tényleg egy hatalmas problémáról beszélünk, amit nem szabad bagatelizálni, amit komolyan kell venni. Ennek egy fontos, vagy ennek a problémának országosan egy fontos rendezési lehetősége lehetett volna a kilövési kvótának a duplázásáról szóló törvénytervezet, amit az RMDS kezdeményezett. Ugye láttuk azt, hogy bár sikerült a képviselőházon és a szenátuson is átvinni ezt, az államelnök az utolsó percben azt mondta, hogy nem tartja alkotmányosnak ezt, így az alkotmánybíróságra visszaküldte. Most az alkotmánybíróság fog dönteni arról, hogy akkor ez alkotmányos vagy nem alkotmányos. Csak hogy lássuk, tehát a kilövési kvóta, ahogy mondtam, 426 volt eddig, és 859 lenne, hogyha ez a jogszabály kihirdetésre kerülne.
1: Tehát, miért olyan nehéz, vagy nehéz kés akár törvényben? Ott van, említetted a finn példát, ahol nem tudom, most durván 10% a kilövési kvóta. Lehet nálunk is ugyanúgy 10%. Ott a jó példa. Miért olyan nehéz ezeket átvinni? Te, nyilván nem te vagy a döntéshozó Bukarestben, de gondolom, hogy közelebb állsz az infokhoz, mint mondjuk én.
0: Tehát én, ahogy látom, van egy nagyon erős
1: lobby.
0: Hát lobby, környezetvédő lobby, ez a méreg, ahogy én szoktam nevezni, ez a méregzöld lobby. Ugye ez nagyon jól tud érvényesülni az Európai Unióban, és nyilván látjuk azt, hogy Bukarestben is nagyon erős szálak működnek, de nem kell olyan messze menni, tehát azért vannak itt helyileg is, én ugye itt udvarhelyen azért vannak időszakosan beavatkozások, én azért hoztam pár papírt, tehát egy-egy beavatkozás után mi ilyen 10 oldalas kérdéseket kapunk, hogy mit tettünk meg annak érdekében, hogy szeretetben tudjunk együtt élni a medvékkel itt udvarhelyen. Tehát, hogy azért itt nálunk is vannak olyan emberek, akik nek teljesen más elképzelésük van arról, hogy hogyan kellene rendezni ezt a problémát.
1: De itt ember életekkel fizetünk.
0: Így van.
1: Bocsi,
0: így van.
1: Én értem, hogy szeretjük a medvét, és nem vagyunk erőszakosak, és állatvédő, stb., de én azt hiszem, hogy az emberi élet mindenek fölött áll. Már lehetünk ennyire önzők, mint homo sapiens, azt hiszem.
0: Abszolút. Sőt, vannak olyan, hát ilyen áll környezetvédő szervezetek itt udvarhelyen, akik szintén hasukra csapnak, és azt mondják, hogy így vagy úgy kellene eljárni, akik azt mondják, hogy nem kell kihívni hatóságokat, ha láttuk a medvét azért, mert nincsen értelme. Hát ők most már szinte ilyen rajongói oldalt működtetnek nekem, ahol minden második bejegyzés rólam szól, vagy én vagyok a képen, és minden hozzászólás az kimondottan rólam szól. Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy csak hivatalos forrásból próbáljon informálódni erről a kérdésről, és mindenképpen minden észlelést jelezzen, hiszen nekünk az a az a legjobb, hogyha minél több információval rendelkezünk arról, hogy melyik zónában van éppen a medve, hogy tudjuk azonosítani azt, és akkor talán itt el is érkeztünk oda, hogy milyen lehetőségeink vannak itt
1: városi helyileg. Szinten.
0: Városi szinten. Ugye ez egy országos probléma, városi szinten nem lehet egy országos problémát rendezni, de amit lehet, azt megteszünk. Én azt
1: mi
0: hiszem,
1: az?
0: Hogy
1: mi lenne?

0: itt az elmúlt időszakban azért történtek szélsőséges beavatkozások is, vagy a törvény által megengedett kereteken belül azt ott teljes, amiket mi kihasználunk azokból, amiket a törvény megenged. Most azt kell tudni, hogy van egy törvényi szabályozása ennek a kérdésnek. A törvény előírja egy intervenciós beavatkozási csoportnak a létét. Ennek a vezetője az a polgármester vagy alpolgármester, itt esetünkben én vagyok az. A csoportnak a tagja a csendőrök, helyi rendőrök, az állatorvos és a vadásztársulat. Ugye nekünk szerződésünk van úgy a vadásztársulattal, mint az állatorvossal. Ennek megfelelően ők folyamatos készenlétet biztosítanak annak érdekében, hogyha be kell avatkozni, akkor mindig tudjanak ott lenni. Na most ez az intervenciós vagy beavatkozási csoport az, akit értesítenek, hogyha egy-egy-kettős hívás megy be, ugye akkor csíkból jön az értesítés nekünk. Ennek megfelelően minden bejelentést komolyan veszünk, minden bejelentésre kiszállunk, minden bejelentésnél ott vagyunk, tehát nem vesszük félváról ezt a problémát. Ez a csapat összeáll, és tulajdonképpen ez a csapat kell meghozza azt a döntést, hogy hogyan jár el az adott esetben. Itt a törvény lehetőségeket ad, hogy milyen esetekben hogy lehet eljárni. Tehát nagyon szép az, amikor miniszterasszony kiás azt mondja, hogy hát a polgármesterek azok intézzék a dolgukat, vállaljanak felelősséget, mi felelősséget is vállalunk, azonban itt a törvényi keretek között tudunk felelősséget vállalni. Tehát most, hogyha egy évnél kisebb bocsról van szó, akkor megvan, hogy azzal mit lehet kezdeni. Ugye el kell altatni, az elaltatás után tovább kell adni a környezetőrségnek, tehát megvannak a keretek, amiken belül mozgulódni kell. És hogyha már erről beszélünk a bocsról, akkor megragadom az alkalmat, és ugye az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett a Rózsa utcából, tehát a Rózsa utcába.
1: Gyakori vendég vagy ott akkor?
0: Gyakori vendég vagyok ugye mindenhol. Hát tulajdonképpen most mondom egy hónapja, mióta nagyon aktív lett a medve jelenlét, azóta itt szinte minden éjszaka ki kell szállni ide vagy oda. Tehát a Rózsa utcában az elmúlt 4-5 jelzés az mind ugyanaz a elárvult kis bocs volt. Ezt közben észleltük, próbáltuk altatni, nem sikerült befogni. Ez ugyanaz a bocs, amelyik egyébként itt Szent Imrében, a város központján végigfutott, aztán nagy hír lett belőle. De ugyanaz a bocs abba a zónába maradt, és valószínűleg onnan még lesz több jelzés is, amíg nem sikerül hatékonyan befogni, tehát nem kevés a valószínűsége annak, hogy az el fogja hagyni teljesen azt a zónát.
1: De ilyenkor mit mondasz nekik? Mert ők nyilván jogosan azt mondják, hogy nem érezzük magunkat biztonságban, nem merik a gyerekeket kiengedni az utcára, mert bármikor jöhet a medve. Alpolgármester úr! Mit tud csinálni? Biztos ezt a kérdést.
0: Persze. Itt tudom, hogy sok embernél kicsapta a biztosítékot a medvesprés videóm is, amikor egy medvesprének a használatát ismertettem. Itt minden rossz indulat nélkül mondom azt, hogy a leghatékonyabb eszköz, ami a kezünkben lehet, az a medvespré. Ugye a vadászoknak is medvespréjük van az oldalukon. És ez a realitásunk, tehát amíg az országos probléma nem oldódik meg, amíg országosan ekkora nagy a túlszaporulat, addig a legbiztosabb dolog, ami lehet nálunk, nem 100% kell hozzá lélekjelenlét, hogy ezt használni is tudjuk, de a legjobb eszköz, ami a kezünkben lehet, az egy medvespré. Ez a realitásunk. Viszont visszatérve a kérdésre, tehát amit ajánlani szoktam az embereknek, hogyha medvét látnak, vagy észlelnek itt a városon belül, akkor nem fotózni, nem követni, nem etetni. Az első dolog az mindig az, hogy biztonságot keresni, és értesíteni a hatóságokat. Lehet ez helyi rendőrség is, egy-egy-kettő is. A helyi rendőrségnél is van egyébként egy kidolgozott beavatkozási protokoll, így bármelyik számot hívjuk, teljesen rendben van, csak mielőbb értesíteni a hatóságokat. És minél gyorsabban értesítik a hatóságokat, annál gyorsabban ki tudunk menni, szükség esetén be tudunk avatkozni. És mondom, a törvényes kereteket maximálisan kihasználjuk, tehát itt nincsen...
1: Ez nem gyerekjáték, ahogy a medve sem, ugye?
0: Így van, így van. És mondom, itt a Rózsa utcában az elmúlt 4-5 jelzés az mind ugyanaz a bocs volt. Nyilván ezt az emberek nincs ahonnan tudják, tehát neki ugyanolyan veszélyforrást jelez a roalert, mint amikor egy három bocsos anyamedvéről van szó.
1: Majd ebben a segítségedet kérem a roalerttel kapcsolatban, mert nálam már az agyamra megy, nem a medve, de erről kicsit később. Tegyük azért hozzá a teljes kép érdekében, hogy itt, amikor halljuk, hogy medve bántalmazott embert, van egy bizonyos része, nem Udvarhelyre gondolok, a székelyek tudják, hogy a medve nem játék, de azt hiszem, hogy egy hete, két hete jött a hír, transzalpina, transfogaros valahol külföldi. Látják a macit, etetni akarják, fotózkodni vele, és akkor csodálkoznak, pont három külföldi turista. Tehát van egy ilyen része is, ezt azért tegyük hozzá, nem mi vagyunk azok miatt, mint mondtam, tudjuk, hogy a medve nem játék.
0: Így van, tehát a medve az mindenképpen egy veszélyes, nagy volt.
1: Vadállat.
0: És bár ugye nagyon sok helyről, és mondom, ez talán a nagyon erős, méregzöld, jó szervezett lobby is hozzájárul ahhoz, hogy eltorzítsa azt a valós képet, ami létezik, és próbálja elhitetni velünk azt, hogy mi vagyunk azok, akik nem próbálunk szeretetben együtt élni a medvékkel. Pedig van egy hatalmas túlszaporulat, amiről ugye már kényelmetlen ebből beszélni.
1: Így van. Szerinted miért csinálják ezt?
0: Nézd, aki nincsen, nem, tehát én még nem láttam olyan Rózsa utcai udvarhelyen, aki ezzel egyetértett volna. Tehát az, aki nincsen napi kapcsolatban ezzel a problémával.
1: Nem szenved károkat, anyagi, vagy akár testi.
0: Nem szenved testi, anyagi károkat, nem ér félelemben, az nyilván Bukarestben nem zavarja. Másik oldalon viszont fontos megjegyezni azt is, ugye az elmúlt egy hónapban lett ilyen nagyon aktív a medve jelenlét, hiszen egy párzási időszak van, ez még nem járt le, még valószínűleg egy-két hétig lesz emiatt gyakori medve jelenlét, de ugye utána majd jönnek a gyümölcs érések. Előtte levő időszakban viszont, ha visszaemlékezünk, volt egy 6-7 hónap, amíg egyáltalán nem volt egyetlen észlelés sem, hiszen ezek felhúzódtak, tehát volt egy nagyon gazdag ilyen bükk-mag termés az erdőkben, ezért nem szorultak arra, hogy lejöjjenek. De arra számítunk, hogy a párzási időszak lejárta után, ahogy eljön a gyümölcsérés, újra nagyon aktív lesz a jelenlét. Ennek megfelelően, amivel még készülünk, ugye egyfelől a terület tisztítások és területtakarítások azok nagyon fontos eleme annak, hogy a medve az ne érezze otthon magát a városi környezetben. A magán területek tulajdonosait, azokat folyamatosan szólítjuk fel a helyi rendőrségnek a munkatársain keresztül, hogy tisztítsák meg azokat a bozótusokat, amelyek a saját területükön találhatóak, és potenciálisan a medvének búvóhelyet, átjárót biztosít. Másik oldalon a közterületeknek a tisztítását, azt az önkormányzat kell megszervezze, és ezt meg is szervezzük becsülettel. Vannak olyan zónák, amelyeket azonosítottunk, ahol az élelemforrásokat, most elsősorban a szemeteseket kell jobban védeni, például a Szejkén oda csukható szemetesek, kis szemetesek felszerelését tervezzük, hiszen az egy ilyen átvonuló zóna, egy ilyen zöld folyosó nekik. Ott azt szeretnénk elkerülni, hogy rendszer szintűen oda kapjanak a medvék. Így is voltak esetek, amikor rájárt a szemetesre elmondások alapján, viszont ott a medve jelenlét az fenn fog állni, ahogy fennállt korábban is, hiszen egy átvonuló zónáról beszélünk. A lényeg az, hogy minél kevesebb időt töltsön el a Szejke zónájában a medve, amikor átvonul.
1: Múlt héten, ha nem tévedek, az Akuszkában volt egy szakértő, nem tudom, hallgattad, figyelted az adást,
0: igen,
1: hogy
0: igen.
1: Nyilván ő...
0: Maci.
1: Igen, ez a beceneve, szakértő, tehát Horgász-Vadász Egyesület, de ő elmondott valamit, ami nem tudom, hogy mennyire visszafordítható jelenség, ez ugyanúgy vagyunk, mint a csókákkal, a varjakkal, hogy ezt nem lehet már a hónapra megoldani, el kell szoktatni, megváltoztatni a szokásokat. A medvénél egy picit komplikált, mert azt mondta, hogy ugye egyrészt kicsi az erdő, nem tud kiszolgálni minden medvét, nincs elég élelem számukra, beszoktak a városba. Viszont hozzák a bocsokat is, és rászoknak arra, könnyű élelemszerzés kukában valahol, és a medve már nem fél az embertől. Elvileg kéne félnie, hiszen azért mégiscsak mi fejlettebb szinten vagyunk, a tápláléklánc azért egy vagy több fokával magasan. Ide szokott is, hogy ezt hogyan lehet leszoktatni erről generációkon, éveken keresztül, nem tudom. Tehát ez egy olyan probléma, nem tudom, tehetetlenek vagyunk jelen pillanatban, és ez nem egyik napról a másikra orvosolható probléma. Ha medve bejött a városba, hozta a bocsát, az ide szokik. Az nem fogjuk meggyőzni, hogy figyelj, ott az erdő, maradj már ott. Ne gyere ide, az nem így megy. Még hogyha értelmes lenne, akkor sem.
0: Abszolút, ez teljesen így van. Tehát egyébként jó kapcsolatot ápolunk a vadásztársulattal. Sokat szoktunk ezekről a témákról beszélni, amikor ugye riasztásokon együtt vagyunk, akkor van alkalmunk is erre. Teljesen egyetértek. Tehát mondom, az alapja az, hogy van egy hatalmas túlszaporulat, és valóban az erdőben nem tudja megtalálni a szükséges élelmet, ugye a nagyobb egyedek a kisebbeket kiszorítják. Ez lett a realitásunk, és ez lett a valóságunk, hogy rendszeresen bejönnek, és igen, az a bocs, amelyik itt a környéken nő fel tulajdonképpen. Azokhoz a szagokhoz, amik itt vannak, azokhoz a zajokhoz, amik itt vannak. Miután ezek normálisak lesznek, utána már tulajdonképpen neki ez a természetes.
1: Ami nem jó.
0: Abszolút, és azt hiszem, hogy Tusnád fürdőn láttam egy ilyen esetet, amikor ugye akkor még régebb ilyen petárdákkal próbáltak hangjelzéseket adni, hogy ijesszék el. Hát a petárda akkor átrobbant, hogy nekem sípolt a fülem, de a medve meg se hessintette. Tehát már annyira hozzászokott ahhoz azokhoz a zajokhoz, hogy már nem volt benne félelem ezekkel társítva.
1: Endre, tartjátok a kapcsolatot az iszúval? Katasztrófavédelmi?
0: Igen.
1: Nem szóltok nekik, cseréljék le már azt az üzenetet? Én amúgy kikapcsoltam, mert egy idő után idegesítő. Románra van beállítva, de még románul sem beszél. A foszcemna láta prezenta unui ureszé, mert ugye nagybetűvel írják, a magyar az, maradjanak a házáikba. Tehát angol, az is katasztrófa. Nem, hát a mesterséges intelligenciával, mert egy normális szöveget lehet. Az valami... Írtóza, egyrészt, hogy idegesít, másrészt, hogy veszély, legalább beszéljen a nyelvünkön. Román, magyar, angol, egyik nyelvet sem. Ugye románra van beállítva, de nincsenek az ékezetek a románoknál. Cs, ő, stb. Nem elég, hogy idegesítő az, hogy már megint éjjel háromkor medve miatt felráznak álmukból, de még idegesít, hogy tud szólni, hogy valamit cseréljenek
0: hát, ezzel? Csaba, megígérni nem tudom, hogy változni fog, de szólni fogok szólni, szóljál, hogy milyen lehetőségek magukat. Vannak. Ennyit meg tudok ígérni.
1: Jó, na, akkor így a beszélgetésünk végén tudod valami jóval, pozitívval bíztatni az udvarhelyeket medve ügyben?
0: Én... Nem szeretek olyan ígéreteket megfogalmazni, amelyeket nem tudok a végén betartani. Ahogy eddig, ugye ezután is a lehető legjobban ki fogjuk használni a törvény által adott lehetőségeket, és én mindenkit arra kérek, hogy ahogy medvét észlel, azonnal jelezzen, tehát ne várjon vele, most láttam.
1: Jelezzen hova?
0: Tehát a hatóságoknak, vagy helyi rendőrség, vagy 112. Én láttam egyébként tegnap kiragasztva egy ilyen félfehér lapra, hogy kétbocsos anyamedvét láttam, ki volt ragasztva a Betlen negyedbe. Mi semmilyen jelzést nem kaptunk ezzel kapcsolatban, tehát nem ez a jó módja.
1: Ilyen telefonbegyárkodás stílusban? Gyaníthatóan.
0: Fogalmam sincs, mondom, egy ilyen A4-es lapra, vagy A5-ös lapra fel volt ez írva, és ki volt ragasztva, azt hiszem, két tömbháznak a bejáratához is a Betlen negyedben. Nem ez a jó módja a jelzésnek, tehát mindenképpen vegyék komolyan azt, hogyha medvét látnak, akkor azt jelezni kell azért, hogy minél hatékonyabban be tudjunk avatkozni, és mondom, annyit megígérhetek, hogy a rendelkezésünkre álló törvényi kereteket maximálisan ki fogjuk használni.
1: És akkor azért összegezzünk, mert amikor elkértem ezt egyszer tőled, hogy melyek azok a témakörök, amelyek a hatáskörödbe tartoznak, hát azért eléggé hosszú lista. Tehát most a medvekérdésről beszéltünk, valószínűleg, hogy a jövőben 2-3 hét múlva, 1-1,5 hónap múlva megint valamilyen témakörben lesz valami előrehaladás, de így röviden összegezzük egy mondatban, hogy mik most a legaktuálisabb dolgok, amikkel foglalkozol, és ahol esetleg várható változás, előrelépés, és ha tényleg olyan lesz, akkor majd egy következő alkalommal szívesen látunk, és akkor az lesz a fő téma. Mi lehet az esetleg?
0: Hát egyértelműen, hogy indul a strand szezon. Tehát,
1: ez is a te feladat?
0: Így van, és mi startra készen állunk, ahogy az időjárás is egy picit jobbra fordul, úgy megnyitjuk a strandnak a kapuit, ugye látjuk azt, hogy tavaly is nagy érdeklődés övezte a strandot, és idén is hasonló embertömegre számítunk ott. Nem sokára indulnak majd a különböző karbantartási munkálatok is, ugye a Szelykén a lápmenti tanulóházat is a nyári időszakban helyre fogjuk rakni. Terv szerint ez az őszi periódusra már üzemelni is fog, aztán játszótereket fogunk javítani, létrehozni.
1: Újakat is amúgy? Vagy a meglévőket?
0: Tehát a meglévőket fogjuk modernizálni mondjuk így, tehát egy nagy ráncfelvarrás fog lenni például a Kóskároly játszótérnél, de a Csereháti játszótérre is oda fogunk idén kiemelten figyelni, ugye azért fontos az, hogy a gyerekek legyen, ahová lejárjanak. A gyermeknél nagyobb áldás talán nincsen, úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni. Ugyanígy a közvécé is, a felújítási munkálatok el fognak hamarosan kezdődni. Van munka elég. De ugyanígy majd a szennyvízbefolyásokról is egyet beszélhetünk, hiszen ugyanaz az áll környezetvédő szervezet már nagyon pedzi ezt a témát. És akkor,
1: itt várható valami fejlemény esetleg?
0: Itt folyamatosak a fejlemények, talán kevesebbet kommunikálunk erről a témáról, de elég nagy lépéseket sikerült megtenni már a tavalyi évben, és idei évben is vannak tervek ezzel kapcsolatban. Ugye még nem volt alkalmunk erről beszélni a rádióban, de azt hiszem, hogy erre is sót kell keríteni, hiszen sok a rinyálás ezektől az emberektől, és nézzük az eredményeket és a tényeket inkább.
1: Jó, hát mondtad, hogy a gyereknél nincs nagyobb áldás, és ez úgy megragad, hogy ha megkérdezzük a medvét, akkor ő is azt mondja a bocsaira, hogy már bocsánat, de a bocsainnál nincs nagyobb áldás neki az ő szempontjából, de azért mégiscsak ez egy város, ez a mi városunk, mi emberek lakunk benne, az erdő ott lenne a medvének, az, hogy nem fér, az nyilván nem a mi hibánk, hát ha sikerül, akkor legalábbis ebből a szempontból is központi szinten tenni olyat, amit városi szinten nem lehet. Addig is a város azt teszi meg, amihez lehetőséget kap. Sok sikert kívánok a munkádban, és köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, további szép napot!

0: like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktélparadicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal, és a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Próbáld ki a Fitfeel fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfeel. Az egészségért és a szépségért.

Mariah Carey, Can't Let Go, 3,5 perc választ el 9 órától, lassacskán zárjuk a Wecker harmadik óráját is, játék megy a Star Rádió Facebook oldalán, 5 belépőt sorsol ki kolléganőm, Bedő Erika a mai Star délutánban, ezek nyilván az etalaki napokra érvényesek, pontosabban a vasárnapesti Republik koncertre. És egy info, amelyet megelőz az a személyes vélemény, de ezzel sokan egyetértenek, hagytál nevezes, ne ülj kocsiba. Ha meg is vagy annyira ostoba, hogy volán mögé ülsz, úgy, hogy fogyasztottál alkoholt, akkor lehetőleg ne menj a villanytelep utcába, vagy ne, menj oda! Beszél ki a rendőrökkel ezt. Nem, csak annyit, tényleg a rendőrök szondáztatnak a villanytelep utcában. Véleményem szerint jól teszik, aki ívott, nevezessen. Úgyhogy ha valaki alkoholt fogyasztos úgy akar vezetni, ajánlom, menjen a villanytelep utcába. Legalább 3 hónapra nem fog veszélyeztetni minket. This is love, Demi énekel. 9-kor jönnek a hírek.

0: Szigorúbb büntetés jár a csendháborításért. Lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn. A Rosszil nyerte a rájátszást. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Szigorodtak a csendháborításra vonatkozó szabályok. Június 13-ától módosult a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabály. Az új előírások szerint a lakók nyugalmának megzavarása a csendes időszakokban este 10 és reggel 8 óra, illetve délután 1 és 2 óra között akár 2000 lejes bírsággal is büntethető. A csendes időszakokat a lakóközösségek a házi rendben tovább is bővíthetik. A hatóságok nem csak a kijelölt csendórákban, hanem a nap bármely szakában felléphetnek a szomszédokat zavaró hangoskodás ellen, függetlenül attól, hogy azt hangos zene, barkácsgépek vagy egyéb szerszámok használata okozza. Az új szabályozás a lakóépületek vagy szociális intézmények közelében szervezett, szabadtéri magánrendezvényekre és bulikra is kiterjed. Amennyiben a zene vagy a zaj zavarja a környéken élők nyugalmát, a szervezők szintén bírságra számíthatnak. Folytatódik a japán sztrájk az egészségügyben, Hargita megyében. A Sanitas szakszervezet tájékoztatása szerint a megye kórházaiban és szociális intézményeiben dolgozó tagjaik addig tartják fenn a tiltakozási formát, amíg meg nem alakul az új kormány, amellyel újra tárgyalhatnak az új bértörvény tervezetéről. A szakszervezet képviselői szerint az ügyvivő miniszterekkel folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre, így nem született megállapodás a jogszabálytervezet módosításáról. A Sanitas több kifogást is megfogalmazott, egyebek mellett a pótlékok tervezett mértékével kapcsolatban. A szakszervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy az egészségügyi és szociális intézmények már jelenleg is jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői Hegyi Vadász Alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot ma 9 és 16 óra között tartják a Kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. A székelyudvarhelyi Rosszil nyerte a Hargita megyei labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszását. Az utolsó fordulóban a Rosszil 8-4-re nyert a Székelykeresztúri Egyesülés ellen, így összesítésben az 5. helyen zárta az idényt. A marosévízi Promuresul hazai pályán 4-1-re győzött a Zetalaki Fenyő ellen, a borszéki Bükk és a balánbányai Bányász gól nélküli döntetlent játszottak. Csíkszentmárton szabadnapos volt. Védőt igazolt az FK Csíkszereda, a megyeszékhelyi labdarúgó klub leigazolta Szabó Alexet Kecskemétről. A 27 éves labdarúgó a Kaposvár Akadémiáján nevelkedett, majd a felnőttek között is bemutatkozott. 2021-től lett a Kecskemét játékosa, összesen 157 tétmérkőzésen lépett pályára. Az elmúlt idényben 29 bajnokin és 4 kupa mérkőzésen szerepelt, 2 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott. A meteorológusok szerint ma változékony, de főleg napsütéses nyári időjárás várható, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: lemezfejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Nappal fesztivál, este koncert, hajnalban buli. De mi lenne, ha mindezt úgy élhetnéd át, hogy közben a kényelemről sem kell lemondanod? A július 2-a és 5-e között megrendezett Vibe Fesztivál Dreambox szállásai pontosan erről szólnak. Légkondicionált, árammal ellátott, kulccsal zárható konténerek várnak rátok a fesztivál területén, mindössze egy percnyire a programoktól. Négyen kényelmesen elfértek, és a szállásotok ott van a Vibe szívében. És hogy miért éri meg? Mert idén olyan fellépők érkeznek, mint Ellen Walker, Azaria, Camo and Crooked, Ina, Jolkori, Massano, Vini Vici és még sokan mások. Foglaljátok le a Dreamboxot és hozzátok ki a legtöbbet a Vibe-ból. Találkozunk július 2-a és 5-e között a Maros parton.
3: Engedj el a rohanást és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
6: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

9 óra után járunk, 18 perccel, újabb nap vár ránk a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Nyilván, hogy nap. Hát nálunk ugye két napra tevődik egy nap, hiszen este kezdődik, és másnap reggel ér véget. Négy mérkőzés vár ránk, pályára lépnek a franciák, de Messiék is. Nézzük tehát a meccseket. Az I csoport is megkezdi a küzdelmeket, ma este 10 órától Franciaország Szenegállal játszik. Aztán jön éjjel 1 órakor az I csoport, tehát szintén az I csoport másik mérkőzése Irak Norvégiával. Majd a J csoport mérkőzései, hát Argentinával kapcsolatosan említettük, hogy most nem tudom, a három csoport meccséből kettő van lehetetlen időpontban. Hajnali 4-kor Messiék lépnek pályára Algéria ellen, és holnap reggel 7 órakor, hát Wecker már elkezdődik, ma holnapi úgy értem, és reggel 7-től a J csoport másik mérkőzése következik. Ausztria játszik Jordániával. Aztán jön majd a következő nap, amikor Cristiano Ronaldo is pályára lép Portugália Kongóval, Anglia Horvátország ellen. Na, de az egy másik nap. Legyünk túl ezen a négy mérkőzésen. Holnap reggel 9-kor leszünk túl. Fura így. De hát ez van az időeltolódás miatt. Egy biztos. Egy győztes lesz. Hogy kik ők? Na, tessék megtippelni az eddigi eredmények alapján, nem egy könnyű feladat. Bár ne feledjük el, Argentina 4 évvel ezelőtt vereséggel kezdte a csoport küzdelmet, Szaúd-Arábiától kapott ki, de csak azért, hogy a végén ők emelhessék magasba a trófeát. Campione Italia.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. A napfényben sétálunk, vagy a napsugarakon járkálunk, így is úgy is lehet fordítani, hát lesz erre lehetőségünk. Bár a hét első fele azért mérsékelten meleget hoz, 21-23 Celsius fokot. Péntektől arra fele jön az igazi nyár, 26-28 Celsius fokos csúcsértékekkel. Csapadékra, hát talán holnap esetleg jön valami, de kicsi intenzitással, kicsi valószínűséggel. Vasárnap délután prognosztizálnak még egy ilyen rövidebb nyári zuhit, de amúgy, ha minden igaz, nem lesz gond. Nem olyan hétvégénk lesz, mint amilyen volt, hogy leszakad az ég, legalábbis reméljük.

Tudom, hogy túl kicsi nekem a jelmez, amit az élet nekem tervez.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Killing Me Softly, egy eredetileg 1972-es dal, amely sokadik életét éli. 72-ben Roberta Fleck eladásában hallhattuk először. Hát azóta meglehetősen sokan dolgozták át, Michael Jackson, Perry Como, Aretha Franklin, 96-ban a Fugees ismét meghódította vele a toplistákat, és hát nyilván, hogy ez az új évezred sem tudott elmenni annélkül, hogy ne adjon új ízeket ennek a régi slágernek. Botrányos! Nem az előbbi dal, a mostani, legalábbis a címe szerint, Scandalous. I can hear your body talk, every word you're saying. Your silhouette on the wall, I think I like the game you're playing. You're something irresistible.

0: Nem állt le az oktatás a református kollégiumban. Kulcs szereplő lehet az RMDS. Meglepetés volt a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Kormányozni hívta az RMDS-t a miniszterelnök jelölt. Adrián Vestia tegnap az RMDS bukaresti székházában kereste fel a szövetség vezetőit, és felajánlotta, hogy lépjenek kormányra. A rövid, mindössze 10-15 perces megbeszélésen Vestia felajánlotta a szövetségnek, hogy lépjenek kormányra, de a minisztériumok elosztásáról vagy más konkrét tisztségekről nem esett szó. Az RMDS egyelőre nem adott választ a felkérésre, a kérdésről a szövetségi állandó tanács ma délelőtti ülésén döntenek. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak holnap a vámhatósági alkalmazottak a munkakörülményeket és juttatásaikat érintő súlyos problémák miatt. Holnap 12 és 14 óra között a tiltakozó akcióhoz csatlakozó alkalmazottak megszakítják a munkát, mert a szakszervezet képviselői kifogásolják, hogy nem írták még alá a kollektív munkaszerződést, így nem javultak a munkakörülmények. Nem állt le az oktatás a leomlott plafonvakolat miatt a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégiumban. Az iskola vezetősége tegnap közleményt adott ki, amelyben többek között az áll, hogy az eset idején az érintett földszinti osztályteremben nem volt tanítás, hiszen ott az elmúlt héten elballagott egyik 8. osztály tanult. A mennyezeti törmelék leesésének pillanatában 2 diák tartózkodott az osztályteremben, akik az osztályterem rendezésével foglalkoztak, és a kísérettségire való felkészítő okán tartózkodtak az iskolában. Az omlást követően az osztálytermet, illetve a fölötte lévő első emeleti termet lezárták. Az oktatási tevékenységek helyszíneit a történtek miatt azonnal átszervezték, az oktatás órarend szerint zajlott és fog zajlani a továbbiakban is. Az épület tulajdonosa az Erdélyi Református Egyházkerület építész szakember küldött Kolozsvárról, aki várhatóan még ezen a héten a helyszínre érkezik és vizsgálatokat végez. Nagy meglepetés született a labdarúgó világbajnokságon. Tegnap este az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott a H-csoportban az újonc Zöldfoki Szigetek csapatával játszott, a találkozón nem született gól. Az újonc csapat 40 éves kapusa Vozinját több óriási védés mutatott be a 0-0-al végződött találkozón. A csoport másik meccsén éjszaka Szaúd-Arábia és Uruguay találkoztak. A közel-keletiek vezetést szereztek az első félidőben Al-Amri révén, Uruguay a vége előtt 10 perccel egyenlített Maximiliano Araujo góljával. Az eredmény 1-1 lett. Megkezdődtek a G csoport küzdelmei is, Belgium Egyiptommal csapott össze Seattle-ben tegnap este, az egyiptomiak vezettek Ashour lövésével, a belgák csak a második félidőben, a 66. percben egyenlítettek, a csereként beállt Lukakunak köszönhetően, a labda végül az egyiptomi Mohamed Haniról jutott a kapuba. Ez a találkozó is 1-1-es döntetlennel ért véget. A kvartett másik meccsén Irán és Új-Zéland találkoztak, az óceániaiak kétszer is vezettek Just találatával, Irán mindkétszer egyenlített, Rezaian és Mohebi révén, az eredmény 2-2 lett. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz, felmelegedés várható, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: 9-től.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Nappal fesztivál, este koncert, hajnalban buli. De mi lenne, ha mindezt úgy élhetnéd át, hogy közben a kényelemről sem kell lemondanod? A július 2-a és 5-e között megrendezett Vibe Fesztivál Dreambox szállásai pontosan erről szólnak. Légkondicionált, árammal ellátott, kulccsal zárható konténerek várnak rátok a fesztivál területén, mindössze egy percnyire a programoktól. Négyen kényelmesen elfértek, és a szállásotok ott van a Vibe szívében. És hogy miért éri meg? Mert idén olyan fellépők érkeznek, mint Ellen Walker, Azaria, Camo and Crooked, Ina, Jolkori, Massano, Vini Vici és még sokan mások. Foglaljátok le a Dreamboxot, és hozzátok ki a legtöbbet a Vibe-ból. Találkozunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Javában zajlik az idei 2026-os labdarúgó világbajnokság. Meccsek vannak lehetetlen órákban. Vannak este 7-kor, de azért senki nem kell fél hajnali 3-4 vagy 5-kor, hogy megnézzen egy meccset. Legfeljebb úgy, hogy tegyük fel, hogy 8-ra kell menjen dolgozni, akkor ha 5-től van egy meccs, akkor az úgy még belefér. Holnap reggel például 7-kor kezdődik a meccs, úgyhogy ha valaki 9-re megy munkába dolgozni, vagy bárhova, hát szűkösen úgy belefér. Ezek még csoportmeccsek, itt nincsenek hosszabbítások, büntető rugások, majd eljön annak is az ideje, még nagyon az elején tartunk. És hát persze, hogy vannak dalok, amelyek kötődnek az idei megmérettetéshez, kettőt be is játszottunk a mai napon. Bár hogyha kéne egy toplistát összeállítani, hogy melyek voltak a legjobb VB dalok, nálam még mindig az 1990-es olaszországi foci VB dala Giorgio Moroder által jegyzett To Be Number One. Azért van egy különös jelentősége is ennek az 1990-es VB-nek. A magyarok erre már nem jutottak ki. 86-ban kin voltak, erre nem jutottak ki, és azóta is tart a 40 éves bőjt. A román válogatott erre még kijutott, sőt, nem is szerepelt rosszul, aztán 4 évvel később Amerikában is ott volt, na az volt a csúcs teljesítmény, de azóta ők is a tévében követik a VB eseményeket. Van ez így. Úgy tűnik, VB-t kell szervezünk ahhoz, hogy kiussunk.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

C-Block, Eternal Grace, 10 óra 33 perc van. Jön a nyár, hova menjünk mi? Jó, persze, Karib-tenger, igen, csak az messze van, s ha nem veszünk részt semmilyen pályázatban, akkor problémás. A bulgárokat már annyira nem kedveljük a jelek szerint. Idén kevesebb romániai turista fog Bulgáriában nyaralni, mint a korábbi években, írja az economedia.ro. Jelenleg az üdülő helyeink készen állnak. Tiszták, gondozottak, várják a turistákat, azonban turisták nincsenek, nyilatkozta Ilin Dimitrov, bolgár idegenforgalmi miniszter. A tárcavezető szerint az, hogy idén a korábbi években megszokottnál kevesebb látogató érkezik Romániából, a román piacon folytatott nem megfelelő marketing kampány számlájára is írható. Gyanítható, hogy a romániai vendégek egy részének az elmaradásban közrejátszik a hazai gazdasági helyzet is, valamint az, hogy a sajtó többször cikkezett róla, hogy az euró bevezetése miatt jelentősen drágultak az idegenforgalmi szolgáltatások a balkáni államban. Tavaly a romániaiak közel 1 millió vendégészakát töltöttek Bulgáriában, ami abszolút rekordot jelent. A többség a tengerparton nyaralt, de viszonylag sokan voltak azok is, akik sízni mentek. Az Animavings azt közölte, hogy adatai szerint idén Görögország a romániai turisták legkedveltebb utazási célpontja, de Szardínia és Majorka népszerűsége is erőteljesen nő. Ebből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy Görögországban többen nyaralnának, mint a bolgár tengerparton, mivel a fapados légitársaság hazai repülőterektől nem működtet bulgáriai járatokat. Az utóbbi években a hazai turisták legkedveltebb nyári utazási célpontjai Bulgária, Görögország és Törökország voltak.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Minden rendben lesz, everything's gonna be alright. 10 perc választ el 11 órától. A búcsúdeje jött el a mai napra. 12 után jön kolléganőm Bedő Erika. A játék a rádió Facebook oldalán folytatódik. Ma délután is 5 belépőt sorsolunk ki a vasárnapi Republik koncertre. Addig azonban találkozunk még néhányszor, legközelebb holnap reggel, 6-kor már. Addig Iszás Csaba. Köszönjük a figyelmet, további kellemes napot!

0: Nem állt le az oktatás a református kollégiumban. Kulcs szereplő lehet az RMDS. Meglepetés volt a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Kormányozni hívta az RMDS-t a miniszterelnök jelölt. Adrián Vestia tegnap az RMDS bukaresti székházában kereste fel a szövetség vezetőit, és felajánlotta, hogy lépjenek kormányra. A rövid, mindössze 10-15 perces megbeszélésen Vestia felajánlotta a szövetségnek, hogy lépjenek kormányra, de a minisztériumok elosztásáról vagy más konkrét tisztségekről nem esett szó. Az RMDS egyelőre nem adott választ a felkérésre, a kérdésről a szövetségi állandó tanács ma délelőtti ülésén döntenek. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartanak holnap a vámhatósági alkalmazottak a munkakörülményeket és juttatásaikat érintő súlyos problémák miatt. Holnap 12 és 14 óra között a tiltakozó akcióhoz csatlakozó alkalmazottak megszakítják a munkát, mert a szakszervezet képviselői kifogásolják, hogy nem írták még alá a kollektív munkaszerződést, így nem javultak a munkakörülmények. Nem állt le az oktatás a leomlott plafonvakolat miatt a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégiumban. Az iskola vezetősége tegnap közleményt adott ki, amelyben többek között az áll, hogy az eset idején az érintett földszinti osztályteremben nem volt tanítás, hiszen ott az elmúlt héten elballagott egyik nyolcadikos osztály tanult. A mennyezeti törmelék leesésének pillanatában két diák tartózkodott az osztályteremben, akik az osztályterem rendezésével foglalkoztak, és a kísérettségire való felkészítő okán tartózkodtak az iskolában. Az omlást követően az osztálytermet, illetve a fölötte lévő első emeleti termet lezárták. Az oktatási tevékenységek helyszíneit a történtek miatt azonnal átszervezték, az oktatás órarend szerint zajlott és fog zajlani a továbbiakban is. Az épület tulajdonosa az Erdélyi Református Egyházkerület építés szakembert küldött Kolozsváról, aki várhatóan még ezen a héten a helyszínre érkezik és vizsgálatokat végez. Nagy meglepetés született a labdarúgó világbajnokságon. Tegnap este az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott a H-csoportban az újonc Zöldfoki Szigetek csapatával játszott, a találkozón nem született gól. Az újonc csapat 40 éves kapusa Vozinját több óriási védés mutatott be a 0-0-al végződött találkozón. A csoport másik meccsén éjszaka Szaúd-Arábia és Uruguay találkoztak. A közel-keletiek vezetést szereztek az első félidőben Al-Amri révén, Uruguay a vége előtt 10 perccel egyenlített Maximiliano Araujo góljával. Az eredmény 1-1 lett. Megkezdődtek a G-csoport küzdelmei is, Belgium Egyiptommal csapott össze Seattle-ben tegnap este, az egyiptomiak vezettek Ashour lövésével, a belgák csak a második félidőben, a 66. percben egyenlítettek. A csereként beállt Lukakunak köszönhetően, a labda végül az egyiptomi Mohamed Haniról jutott a kapuba. Ez a találkozó is 1-1-es döntetlennel ért véget. A kvartett másik meccsén Irán és Új-Zéland találkoztak, az óceániaiak kétszer is vezettek Just találatával, Irán mindkétszer egyenlített, Rezaian és Mohebi révén, az eredmény 2-2 lett. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz, felmelegedés várható, a széljárás gyenge maradt, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Nappal fesztivál, este koncert, hajnalban buli. De mi lenne, ha mindezt úgy élhetnéd át, hogy közben a kényelemről sem kell lemondanod? A július 2-a és 5-e között megrendezett Vibe Fesztivál Dreambox szállásai pontosan erről szólnak. Légkondicionált, árammal ellátott, kulccsal zárható konténerek várnak rátok a fesztivál területén, mindössze egy percnyire a programoktól. Négyen kényelmesen elfértek, és a szállásotok ott van a Vibe szívében. És hogy miért éri meg? Mert idén olyan fellépők érkeznek, mint Ellen Walker, Azaria, Camo & Crooked, Ina, Joel Corey, Massano, Vinny Vici és még sokan mások. Foglaljátok le a Dreamboxot, és hozzátok ki a legtöbbet a Vibe-ból. Találkozunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: élet és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

0: like music. Sztár reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nem állt le az oktatás a református kollégiumban. Kulcs szereplő lehet az RMDS. Meglepetés volt a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Kormányozni hívta az RMDS-t a miniszterelnök jelölt. Adrián Vestea tegnap az RMDS bukaresti székházában kereste fel a szövetség vezetőit, és felajánlotta, hogy lépjenek kormányra. A rövid, mindössze 10-15 perces megbeszélésen Vestea felajánlotta a szövetségnek, hogy lépjenek kormányra, de a minisztériumok elosztásáról vagy más konkrét tisztségekről nem esett szó. Az RMDS egyelőre nem adott választ a felkérésre, a kérdésről a szövetségi állandó tanács ma délelőtti ülésén döntenek. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak holnap a vámhatósági alkalmazottak a munkakörülményeket és juttatásaikat érintő súlyos problémák miatt. Holnap 12 és 14 óra között a tiltakozó akcióhoz csatlakozó alkalmazottak megszakítják a munkát, mert a szakszervezet képviselői kifogásolják, hogy nem írták még alá a kollektív munkaszerződést, így nem javultak a munkakörülmények. Nem állt le az oktatás a leomlott plafonvakolat miatt a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégiumban. Az iskola vezetősége tegnap közleményt adott ki, amelyben többek között az áll, hogy az eset idején az érintett földszinti osztályteremben nem volt tanítás, hiszen ott az elmúlt héten elballagott egyik 8. osztály tanult. A mennyezeti törmelék leesésének pillanatában 2 diák tartózkodott az osztályteremben, akik az osztályterem rendezésével foglalkoztak, és a kísérettségire való felkészítő okán tartózkodtak az iskolában. Az omlást követően az osztálytermet, illetve a fölötte lévő első emeleti termet lezárták. Az oktatási tevékenységek helyszíneit a történtek miatt azonnal átszervezték, az oktatás órarend szerint zajlott és fog zajlani a továbbiakban is. Az épület tulajdonosa az Erdélyi Református Egyházkerület építész szakember küldött Kolozsvárról, aki várhatóan még ezen a héten a helyszínre érkezik és vizsgálatokat végez. Nagy meglepetés született a labdarúgó világbajnokságon. Tegnap este az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott a H-csoportban az újonc Zöldfoki Szigetek csapatával játszott, a találkozón nem született gól. Az újonc csapat 40 éves kapusa Vozinját több óriási védés mutatott be a 0-0-al végződött találkozón. A csoport másik meccsén éjszaka Szaúd-Arábia és Uruguay találkoztak. A közel-keletiek vezetést szereztek az első félidőben Al-Amri révén, Uruguay a vége előtt 10 perccel egyenlített Maximiliano Araujo góljával. Az eredmény 1-1 lett. Megkezdődtek a G csoport küzdelmei is, Belgium Egyiptommal csapott össze Seattle-ben tegnap este, az egyiptomiak vezettek Ashour lövésével, a belgák csak a második félidőben, a 66. percben egyenlítettek, a csereként beállt Lukakunak köszönhetően, a labda végül az egyiptomi Mohamed Haniról jutott a kapuba. Ez a találkozó is 1-1-es döntetlennel ért véget. A kvartett másik meccsén Irán és Új-Zéland találkoztak, az óceániaiak kétszer is vezettek Juszt találatával, Irán mindkétszer egyenlített, Rezaian és Mohebi révén, az eredmény 2-2 lett. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz, felmelegedés várható, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Christmas Eve.
1: Sztárreklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748

0: 0368 454. Nappal fesztivál, este koncert, hajnalban buli. De mi lenne, ha mindezt úgy élhetnéd át, hogy közben a kényelemről sem kell lemondanod? A július 2-a és 5-e között megrendezett Vibe Fesztivál Dreambox szállásai pontosan erről szólnak. Légkondicionált, árammal ellátott, kulccsal zárható konténerek várnak rátok a fesztivál területén, mindössze egy percnyire a programoktól. Négyen kényelmesen elfértek, és a szállásotok ott van a Vibe szívében. És hogy miért éri meg? Mert idén olyan fellépők érkeznek, mint Ellen Walker, Azaria, Camo & Crooked, Ina, Jolkori, Massano, Vini Vici és még sokan mások. Foglaljátok le a Dreamboxot, és hozzátok ki a legtöbbet a Vibe-ból. Találkozunk július 2-a és 5-e között a Maros parton.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

A legnagyobb slágerek változatosan 12 óra 28 perc és június 16-át írunk. Melegre számíthatunk a későbbiekben is, már kellemes az idő, 19 fokot ért el a hőmérő higanyszála, 21-22 fokunk is lesz a délutáni órákban, és reméljük, hogy csapadékmentes órákra lehet számítani itt Székelyudvarhely területén. Ricky Paveri felvételével megyünk tovább, 2023-as remix pontosabban, a Szárepér Ketiámóval, remélem, hogy mindenkinek sokkal jobban fog telni a munkát.

0: és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Mi most az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Az 56 éves Jennifer Lopez, a kétszeres Grammy-díjra jelölt puertorikói származású amerikai énekes és dalszerző, egyébként meg július 24-én fogja tölteni az 57. életévét Jennifer Lopez, hát abszolút nem mutatja mai napig. Nyáron is rengeteg turnéra készülésed, olyan szettekben áll a színpadon, mint egy 18 éves, úgyhogy le az összes kalappal Jennifer Lopez előtt. És hát le az összes kalappal a névnaposaink előtt is, hiszen ma őket ünnepeljük, Justinokat, június 16-án ez a Justus továbbképzett alakja. Annyira nem ismerem ezt a nevet, annyira nem gyakori szerintem itt a térségben, de azt írják, hogy kedves személyiség, úgyhogy mindenképp szeretnék találkozni akkor egy Justinnal. A név viselői kedvelik az embereket, és sok mindenre hajlandóak, hogy elkerüljék a másokkal való, vagy mások közötti súrlódásokat is. Sok irányú az érdeklődésük, de nehezen összpontosítanak. Elég hosszan egy dologra ahhoz, hogy a megkezdett munkát be is fejezzék. Közvetlenek egyébként, és szeretik, hogyha másokat is boldognak láthatnak a Justinok. Hát mi is szeretnénk őket boldognak látni, akár csak holnap a Laurákat, holnap után a Leventéket és az Arnoldokat. Hát nem hiszem el, június 18-án Arnold névnap van, Levente névnap van, két nap múlva pedig a gyárfásokat ünnepeljük. Vénusz felvétele szól a szülinaposoknak is egyaránt 1999-ből.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres. Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a bulik. Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.

0: Nem állt le az oktatás a református kollégiumban, kulcs szereplő lehet az RMDS. Meglepetés volt a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Kormányozni hívta az RMDS-t a miniszterelnök jelölt. Adrián Vestea tegnap az RMDS bukaresti székházában kereste fel a szövetség vezetőit, és felajánlotta, hogy lépjenek kormányra. A rövid, mindössze 10-15 perces megbeszélésen Vestea felajánlotta a szövetségnek, hogy lépjenek kormányra, de a minisztériumok elosztásáról vagy más konkrét tisztségekről nem esett szó. Az RMDS egyelőre nem adott választ a felkérésre, a kérdésről a szövetségi állandó tanács ma délelőtti ülésén döntenek. Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak holnap a vámhatósági alkalmazottak a munkakörülményeket és juttatásaikat érintő súlyos problémák miatt. Holnap 12 és 14 óra között a tiltakozó akcióhoz csatlakozó alkalmazottak megszakítják a munkát, mert a szakszervezet képviselői kifogásolják, hogy nem írták még alá a kollektív munkaszerződést, így nem javultak a munkakörülmények. Nem állt le az oktatás a leomlott plafonvakolat miatt a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégiumban. Az iskola vezetősége tegnap közleményt adott ki, amelyben többek között az áll, hogy az eset idején az érintett földszinti osztályteremben nem volt tanítás, hiszen ott az elmúlt héten elballagott egyik 8. osztály tanult. A mennyezeti törmelék leesésének pillanatában két diák tartózkodott az osztályteremben, akik az osztályterem rendezésével foglalkoztak, és a kísérettségire való felkészítő okán tartózkodtak az iskolában. Az omlást követően az osztálytermet, illetve a fölötte lévő első emeleti termet lezárták. Az oktatási tevékenységek helyszíneit a történtek miatt azonnal átszervezték, az oktatás órarend szerint zajlott és fog zajlani a továbbiakban is. Az épület tulajdonosa az Erdélyi Református Egyházkerület építész szakember küldött Kolozsvárról, aki várhatóan még ezen a héten a helyszínre érkezik és vizsgálatokat végez. Nagy meglepetés született a labdarúgó világbajnokságon. Tegnap este az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott, a H-csoportban az újonc Zöldfoki Szigetek csapatával játszott, a találkozón nem született gól. Az újonc csapat 40 éves kapusa Vozinját több óriási védés mutatott be a 0-0-al végződött találkozón. A csoport másik meccsén éjszaka Szaúd-Arábia és Uruguay találkoztak. A közel-keletiek vezetést szereztek az első félidőben Al-Amri révén, Uruguay a vége előtt 10 perccel egyenlített Maximiliano Araujo góljával. Az eredmény 1-1 lett. Megkezdődtek a G csoport küzdelmei is, Belgium Egyiptommal csapott össze Seattle-ben tegnap este, az egyiptomiak vezettek Ashour lövésével, a belgák csak a második félidőben, a 66. percben egyenlítettek, a csereként beállt Lukakunak köszönhetően, a labda végül az egyiptomi Mohamed Haniról jutott a kapuba. Ez a találkozó is 1-1-es döntetlennel ért véget. A kvartett másik meccsén Irán és Új-Zéland találkoztak, az óceániaiak kétszer is vezettek Juss találatával, Irán mindkétszer egyenlített, Rezaian és Mohebi révén, az eredmény 2-2 lett. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz, felmelegedés várható, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Köszi a híreket, Zoli, a Sztár délután második órájába csapunk bele, ismét játszunk egyébként Republik koncert belépőkért a rádió Facebook oldalán, találjátok a játékot, ma is 5 belépőt sorsolok 4:30 körül, a tegnapi nyerteseket pedig hozzászólásban bejelöltem, és várjuk a Sztár Rádió székhelyére, hogy átadhassuk a belépőt. Vasárnap este 9 órakor lesz a Republik koncert Zetelakán a futballpályán, ugyanis a 29. zetelaki napokat tartják, június 19-e és 21-e között. A kommentelők közül sorsolunk ma is, az a nap kérdése, melyik Republik slágerhez kötődik a legszebb emléket. Szóval, hogyha arra gondoltok, hogy valamilyen szép emlékben volt részetek egy Republik dalra, akkor azt írjátok le nekünk kommentben, 143 hozzászólásnál tartunk. Ígértem, hogy ma be fogom játszani a szeretni valakit valamiért, mert ma is azt írták szerintem az egyik leggyakrabban, de ott van a 67-es út, az Engedj közelebb, a Szájjel kismadár, erdő közepében járok. Adj hitet és adj erőt, ég és föld között, kék és narancsárga, ezekre mind-mind vannak emlékek gyűjtve a Republik dalokra. Jó is a Republik egyébként, úgyhogy remélem, hogy sokan ott lesznek vasárnap este. Most nem Republikkal indítunk, Gran Error és Antonia érkezik, valamint Arás és Topik felvétele legújabb slágere fog következni, de ebben az órában hallgatunk Republikot is.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Nappal fesztivál, este koncert, hajnalban buli. De mi lenne, ha mindezt úgy élhetnéd át, hogy közben a kényelemről sem kell lemondanod? A július 2-a és 5-e között megrendezett Vibe Fesztivál Dreambox szállásai pontosan erről szólnak. Légkondicionált, árammal ellátott, kulccsal zárható konténerek várnak rátok a fesztivál területén, mindössze egy percnyire a programoktól. Négyen kényelmesen elfértek, és a szállásotok ott van a Vibe szívében. És hogy miért éri meg? Mert idén olyan fellépők érkeznek, mint Ellen Walker, Azaria, Camo & Crooked, Ina, Jolkori, Massano, Vini Vici és még sokan mások. Foglaljátok le a Dreamboxot, és hozzátok ki a legtöbbet a Vibe-ból. Találkozunk július 2-a és 5-e között a Maros parton.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Sztár Rádió, a Csillagok hangja, Dirhani és Lotfi Begi felvétele nagy slágere szólt itt a Sztár délután második órájában. 13:30 lesz 9 perc múlva. Közlekedési infókat írhattok azt bátran a 0757-57-51-71-es SMS számra, vagy akár a Sztár Rádió Facebook oldalán privát üzenetben is jelezhettek. Ami ma biztos, hogy volt a Villanytelep utcában rendőri ellenőrzés, aztán most már nincsenek ott a rendőrök. A belvárosban, a városközpontban ott munkálatok zajlanak, vannak forgalomkorlátozások, útlezárások, emiatt pedig torlódás van kialakulva a Villanytelep utcában, a Kossuth-Lajos utcában és a Bethlen utcán felfele is. De ha bármilyen új infót tudtok, akkor kérlek jelezzetek és szóljatok, ne adj Isten, hogyha balesetről van szó vagy útlezárás, akkor mindenképp tudniuk kell a gépjármű vezetőknek. Nektek pedig tudnitok kell, hogy ha még írtok kommentet a Sztár Rádió Facebook oldalán, akkor a Republic koncertbelépőkért játékba kerültök. 17:30 után fogok sorsolni 5 darab belépőt, vagyis 5 nyertesünk lesz. Várjuk szeretettel azokat a nyerteseket, győzteseket, akik tegnap lettek kisorsolva, hogy a Sztár Rádió székhelyéről innen a Rákóczi Ferenc utca 7 szám alól a mozi mellett vegyétek el a belépőket, ugyanis vasárnap lesz a koncert, úgyhogy ezen a héten mindenképp utána kell jönni. Szeretni valakit valamiért, ezt írtátok még nagyon-nagyon sokan, hogy szeretitek a Republiktól, úgyhogy ígértem nektek, hogy ma meghallgatjuk 1991-es sláger. Örökzöld sláger. Hát az esküvőkön, az ünnepségeken, mindenhol mai napig felcsendül. És milyen jó rá táncolni.

milyen hülye vagy, úgy szeretlek, hát ezt írhatjuk egymásnak a Messengeren is. Hát Angliában a britteknél ott, ha 16 év alattiak, azok nem fogják írni nagyon a közösségi médián keresztül, mert hogy képzeljétek el, megtiltják a britek a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak. És ez egy nagyon jó hír szerintem. A brit miniszterelnök Keir Starmer a Downing Street-en tartott sajtó értekezletén jelentette be, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A miniszterelnök szerint pedig a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta ezt a döntést. A felmérés résztvevőinek 85%-a nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár, és ezt tudjuk mi is nagyon jól. Mert hogy a tiltás azokat a platformokat érinti, ami most a legnagyobban megy, a TikTok ugye, a Snapchat, az Instagram, a YouTube és a Facebook, valamint a Threads. Ezeket fogják betiltani. A kormány a BBC beszámolója szerint korlátozni kívánja tehát az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is, és szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz. Ez sem egy rossz ötlet, nem buták a britek. Elhangzott ellenvéleményként az is, hogy a 14 éves korában öngyilkosságot elkövető Russell édesapja bírálta az intézkedést, mert szerinte a teljes tiltás hamis biztonságtudathoz vezetne, miközben a gyerekek az internet más bugyraiba sodrónának át, és Russell úgy véli, hogy a tiltás helyett jobb szabályozásra lenne szükség, ehelyett azonban elsiették a törvénykezést. És hát a politikai játszmákat űznek, akkor a fiatalok életével játszanak Russell szerint, és ezt kérte a miniszterelnöktől, hogy még egyszer fontolják meg, hogy valóban be akarják-e tiltani a 16 év alattiaknak a közösségi média használatát. Viszont több civil szervezet is közölte, hogy a megoldás nem a gyerekek kitiltása lenne a közösségi médiából, hanem a tekóriásokat kellene kormányzati erővel rászorítani arra, hogy tegyék biztonságosabbá felületeiket. Tehát mindenkinek szerre igaza van, valahol az igazság középúton van, van igaza a 16 év alattiaknak is, van igaza a Russellnek is, a miniszterelnöknek is, a civil szervezeteknek is, és most akkor találd meg, hogy melyik a jó döntés tényleg a közösségi média nagy-nagy trendi világában. Szerintem valahol középúton kell legyen a döntés, hogy mégiscsak tudják használni valamilyen szinten, korlátozva nyilván, de hogy legyenek felügyelve azok az oldalak, legyenek szigorítások az oldalakon, tehát nem tudom tényleg. A lényeg az, hogy ez most már el van döntve, a brit kormány eldöntötte, hogy megtiltják a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak. Hogy ez jó vagy rossz döntés, azt mindenki dönts el saját maga, főleg ott a briteknél, mert egyelőre Romániában nem fenyeget ez a megtiltás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületek.

ügyben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Star Rádió. A hang, ami elkísér. Star Radio.

Azt hittem, hogy Miley Cyrus idősebb, de nem. 33 éves az énekesnő. A háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő után pedig nagyváradi énekesnővel megyünk tovább. A 27 éves Tóth Andi, aki ugye dalszerző, énekesnő, színésznő, a magyarországi X-Faktor 5. szériájának és a Dancing with the Stars 2. évadának a győztese. Nagy sikereket ért el Magyarországon, nagyon jó hangja van, és nagyon jól is tud táncolni. Andi egy darabig félbehagyta, abbahagyta az éneklés, most viszont júniusra kidobta a legújabb dalát hosszú idő után, és az is a címe, hogy júniusban. Tehát akkor alap, hogy ebben a hónapban, júniusban meg is hallgatjuk, szeretjük és megtanuljuk Tóth Andi dalának a dalszövegét. 2026-os, 2,5 perces zene, és pont utána meg is hallgathatjuk a legfrissebb híreket Katona Zolitól, pontban 14 órakor.

0: Pénteken nyílik a strand, nem lép kormányra az RMDS. Távozik a magyar kézilabda válogatott kapitánya. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nem vesz részt a Vestel kormányban az RMDS. Erről döntött ma délelőtti ülésén a szövetségi állandó tanács. A testület úgy ítélte meg, hogy nem vállalhat kormányzati szerepet a kijelölt miniszterelnök kabinetjében. A döntés egyik fő oka az, hogy a szövetség jelenleg nem látja, hogyan alakulhatna ki egy átlátható és stabil parlamenti többség Adrián Vestel kormányának támogatására. A mai döntés kizárólag a kormányzati részvételre vonatkozik. Az RMDS alapszabálya szerint a kormány támogatásáról a képviselőházi és szenátusi frakciók döntenek. Tegnap ismét medveriasztás volt a Rózsa utcában, a város közelében élő nagyvad újra megjelent.
1: Az elmúlt időszakban súlyosbodott a medvekérdés Székelyudvarhelyen, látjuk azt, hogy napi szintű medveriasztások vannak. Én arra kérek mindenkit, hogy amennyiben medvét lát, azonnal értesítse a hatóságokat, semmiképpen ne etesse, ne kövesse és ne fotózza a nagyvadat.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A város területén idén két medvét lőttek le, egyet májusban a Cinege utcában, egyet pedig e hónap elején a Tulipán utcában. 10 nappal ezelőtt egy eltévedt medve bocsa Szent Imre utcában jelent meg, majd a Kőkereszt téren a könyvtár épületen mellett a Varga patakba ugrott be, majd másnap a Rózsa utcában tűnt fel. Pénteken nyílik a városi strand Székelyudvarhelyen. A városháza tájékoztatása szerint a büfét teljesen felújították, megújultak a napozó ágyak, kijavították a medencetér hibáit is. Az önkormányzat új árlistát fogadott el erre a szezonra, eszerint a nyitónapon ingyenes a belépés akárcsak az 5 év alatti gyermekeknek, 8 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 30 lej a belépő ára, az egész napos jegy felnőtteknek 40 lej, 16 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 20 lej, felnőtteknek 30 lej. A székelyudvarhelyi személyével rendelkezők 50%-os kedvezményben részesülnek. Távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy Csemár Rodriguez nem folytathatja a munkát a jövő évi világbajnokságról lemaradó férfi válogatott élén. Illyés Ferenc, az MKS elnöke elmondta, hogy a csapat legközelebb novemberben dolgozik együtt, és az elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az új szövetségi kapitányt. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma bemutatkozik a francia és az argentin válogatott is, akik a 4 évvel ezelőtti döntőt játszották. Az I csoportban New Yorkban este 10 órától Franciaország Szenegállal játszik. Éjszaka 1 órától Bostonban Norvégia Irakkal. A J csoport első meccse éjszaka 4 órától kezdődik, a világbajnoki címvédő Argentína Algériával csap össze Kansas Cityben, holnap reggel 7 órakor pedig San Franciscóban lesz a csoport másik találkozója, az Ausztria-Jordánia összecsapás. Ma délután tiszta égboltra, gyenge széljárásra számíthatunk térségünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információ.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: teljes áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottam.

A legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár délután van, és hát nagyon-nagyon jó hírt hallhattatok a híradóban, vagy hallhattok, és olvashattok a Facebookon, a Városháza oldalán is. Megnyitja kapuit a városi strand, most már elérkezett az idő arra, hogy csobbanjunk, úszkáljunk, napozzunk, és tényleg érezzük és élvezzük is a nyarat, a meleget és a nyári délutánokat. Péntektől minden adott lesz az igazi strandélményhez, mert hogy akkor nyílik a városi strand, a büfé teljesen felújításon esett át, megújultak a napozóágyak, kisimultak a medence és a medencetér hibái is, és ezzel együtt szerintem kisimulnak majd a bőreink is, hogyha ott

eszünk és napozunk, meg lubickolunk. Az önkormányzat új árlistát fogadott el erre a szezonra, vagyis mondanám a belépőket. A nyitó napon ingyenes a belépés, vagyis pénteken, ha strandra akartok menni, akkor ezt ingyen megtehetitek. 5 év alatti gyermekeknek szintén ingyenes lesz a belépés majd egész nyáron. A belépők pedig a következők. Reggel 8 és este 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 30 lej a belépő ára. Az egész napos jegy viszont felnőtteknek 40 lej. Hát azért megdrágult, nem ennyi volt a városi strand belépő. Lehet a délutáni jegyet is váltani. 16 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és nyugdíjasoknak 20 lej, és a délután folyamán pedig 30 lejt kell befizetni. Ezt annyira nem tartom egyébként jogosnak, de oké, ám legyen. Tudunk tenni valamit? Nem. Hát max nem megyünk. A családi belépő 2 felnőtt és 2 valamint 3-4-5 gyermek összesen 100 lejbe kerül a belépő. A székelyudvarhelyi személyivel rendelkezők, hoppá, most jön a lényeg. A székelyudvarhelyi személyivel rendelkezők az árakból 50%-os kedvezményben részesülnek, vagyis fél árat fizetnek. Na ezt már szeretjük. Na így már rendben van teljesen. Most már nem mondom azt, hogy, hogy drága, mert valóban így akkor megéri ellátogatni. Úgyhogy ezért jár egy taps. A székely udvarhelyi személyivel rendelkezők tehát 50%-os kedvezményben részesülnek, vagyis akkor az egész napos felnőtt jegy ára csupán 20 lejbe kerül, és a délutáni ár csupán 15 lej lesz a felnőtteknek. A 18 év alattiaknak 15 lej az egész napos ár, és 10 lej a délutáni belépő. Ugyanez érvényes a nyugdíjasokra is. Nagyon-nagyon jó a családi belépő, akkor csak 50 lej lesz, nem 100 lej, úgyhogy székely udvarhelyről érkezők, udvarhelyi személyével rendelkezők, érdemes ellátogatni a városi strandra, csobbanni és kihasználni ezeket a kedvezményeket, hiszen itt a nyár, és tényleg itt lesz a nyár, a meleg és a kánikula. PGR és Fernando érkezik.

nyári slágerek változatosan szólnak itt a Sztár délutánban. Minden nap fél három után vagyunk másfél perccel, és hogyha már ekkora nyári hangulatba kerültünk, ugye a strandnyitásról beszélgettünk, pénteken nyitja kapuit a városi strand, aznap ingyenesen lehet bemenni. Aztán utána az udvarhelyi személyi igazolványa rendelkező lakosok féláron mehetnek strandolni itt a városi strandon, amit szépen ügyesen felújítottak, és kijavították a hibákat tavalyról. A büfé is teljes felújítást kapott, úgyhogy készen áll a szezonra, készen áll arra, hogy mindenki élvezze a nyarat, a csobbanásokat, a napozásokat, és hogyha már nyár, akkor arról is kell beszéljünk, hogy milyen veszélyek vannak. Kullancs veszély, az van bőven. A hegyi mentők figyelmeztetnek is, mert a tavasz és a nyár a kirándulások kedvenc időszaka, és ekkor a legaktívabbak a kullancsok. A legfeljebb 30 fokos hőmérséklet és a páratartalom pedig ideális feltételeket teremt a megjelenésükhöz. Találkozhatunk velük domb- és hegyvidéki területeken, valamint erdőkben, tisztásokon, legelőkön és még az alacsonyabban fekvő területek parkjaiban is, effektív szinte mindenhol. A szakemberek pedig különböző óvintézkedéseket javasolnak a védekezés érdekében, erről hozok néhány információt a következő percekben, mert hogy zakatol a nyár, és ezzel együtt vannak bizony veszélyek is.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi, hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt is, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan, hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesáruk a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, várják a Solymosi utca 9-es szám alatti húsmíves mészárszékban. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Soha nem megyünk haza, erről szól a dal. Hát ha nagy vihar lesz, akkor tényleg nem megyünk haza egy darabig. Legalábbis addig, amíg nem csitulnak a kedélyek le az időjárást illetően, hát valami nagyon készülődik. Eléggé nagy szél állt elő, a fák ágai jobbra-balra dőlnek, ahogy látom, és fekete felhők is megérkeztek a város fölé. Lehet, hogy lesz egy nagy zápor, zivatar így most a következő percekben. Hát ahogy szoktuk mondani, jön a nagy idő. Reméljük, hogy azért olyan sok nagy idő nem lesz a nyár folyamán, de most, hogyha készültök el otthonról, akkor még egy picit várjatok, mert tényleg készülődik valami viharocska, és a következő órában, percekben valószínű, hogy el is ered az eső, vagy csak nagyon kínlódik, és nem lesz belőle semmi. A kulancsokról beszélünk a következő órában. Hozom Dániel Fi Parnógrasz felvételét, mert hamarosan érkeznek a hírek.

0: Pénteken nyílik a strand, nem lép kormányra az RMDS. Távozik a magyar kézilabda válogatott kapitánya. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nem vesz részt a Vestel kormányban az RMDS. Erről döntött ma délelőtti ülésén a szövetségi állandó tanács. A testület úgy ítélte meg, hogy nem vállalhat kormányzati szerepet a kijelölt miniszterelnök kabinettjében. A döntés egyik fő oka az, hogy a szövetség jelenleg nem látja, hogyan alakulhatna ki egy átlátható és stabil parlamenti többség Adrián Vestel kormányának támogatására. A mai döntés kizárólag a kormányzati részvételre vonatkozik. Az RMDS alapszabálya szerint a kormány támogatásáról a képviselőházi és szenátusi frakciók döntenek. Tegnap ismét medveriasztás volt a Rózsa utcában, a város közelében élő nagyvad újra megjelent.
1: Az elmúlt időszakban súlyosbodott a medvekérdés Székelyudvarhelyen, látjuk azt, hogy napi szintű medveriasztások vannak. Én arra kérek mindenkit, hogy amennyiben medvét lát, azonnal értesítse a hatóságokat, semmiképpen ne etesse, ne kövesse és ne fotózza a nagyvadat.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A város területén idén két medvét lőttek le, egyet májusban a Cinege utcában, egyet pedig e hónap elején a Tulipán utcában. 10 nappal ezelőtt egy eltévedt medve bocsa Szent Imre utcában jelent meg, majd a Kőkereszt téren a könyvtár épületen mellett a Varga patakba ugrott be, majd másnap a Rózsa utcában tűnt fel. Pénteken nyílik a városi strand Székelyudvarhelyen. A Városháza tájékoztatása szerint a büfét teljesen felújították, megújultak a napozó ágyak, kijavították a medencetér hibáit is. Az önkormányzat új árlistát fogadott el erre a szezonra, eszerint a nyitónapon ingyenes a belépés akárcsak az 5 év alatti gyermekeknek, 8 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 30 lej a belépő ára, az egész napos jegy felnőtteknek 40 lej, 16 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 20 lej, felnőtteknek 30 lej. A székelyudvarhelyi személyével rendelkezők 50%-os kedvezményben részesülnek. Távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy Csemár Rodriguez nem folytathatja a munkát a jövő évi világbajnokságról lemaradó férfi válogatott élén. Illyés Ferenc, az MKS elnöke elmondta, hogy a csapat legközelebb novemberben dolgozik együtt, és az elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az új szövetségi kapitányt. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma bemutatkozik a francia és az argentin válogatott is, akik a 4 évvel ezelőtti döntőt játszották. Az I csoportban New Yorkban este 10 órától Franciaország Szenegállal játszik, éjszaka 1 órától Bostonban Norvégia Irakkal. A J csoport első meccse éjszaka 4 órától kezdődik, a világbajnoki címvédő Argentína Algériával csap össze Kansas Cityben, holnap reggel 7 órakor pedig San Franciscóban lesz a csoport másik találkozója, az Ausztria-Jordánia összecsapás. Ma délután tiszta égboltra, gyenge széljárásra számíthatunk térségünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információk,

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapj le a cson nélküli sertés nyakkarajra 100 grammonként 2 lej 9 baniért, a 300 grammos Pilos Dália sajtra 7 lej 99 baniért, és a 4,5 literes Ariel folyékony mosószerre 69 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreim különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió.

Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan. El ne felejtsétek a játékunkat, hiszen a következő órában 5 darab Republic koncertjegyet sorsolok ismét a kommentelők között. A Sztár Rádió Facebook oldalán indította el Csaba a kora reggeli órákban az újabb játékot, mert hogy tegnap is sorsoltam 5 belépőt, és egy óra múlva ismét kiderül, hogy ki fog ingyen elmenni Zetelakára vasárnap este 9 órától a Republic koncertre. Az a nap kérdése, hogy melyik Republic slágerhez kötődik a legszebb emléked, erre várjuk a hozzászólásokat, 150-nél tartunk. Rózsa Magdolna legújabb felvételével megyünk tovább. Rózsa címe, tegnap hallgattuk meg legelőször itt a Sztár Rádióban, úgyhogy most ismét meghallgatjuk.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

A csodák mindenkiben benne vannak. Feredi énekelt 10 éves felvétele 2016-ból. A kulancsokról beszélgettünk, mert azzal, hogy megérkezett a nyár, és megérkezett a strandszezon, bizony-bizony veszélyek is vannak ezzel együtt, mármint a nyarat illetően, és a hegyi mentők a kullancs veszélyre figyelmeztetnek bennünket, hogy egyre több helyen találkozhatunk kullancsokkal. Hát pontosabban azt mondták, hogy a domb- és hegyvidéki területeken, erdőkben, tisztásokon, legelőkön és az alacsonyabban fekvő területek parkjaiban is vannak kullancsok, és figyelmeztetnek az óvintézkedésekkel, amit javasolnak a védekezés érdekében. Melyek ezek az óvintézkedések? Viseljünk hosszú nadrágot, hosszú ujjú ruházatot, hosszú szárú zoknit, a sűrű és magas fűvel borított területeken pedig akár kamáslit is. Használjunk kullancsriasztószereket a gyártó utasításainak megfelelően, aztán válasszunk világos színű ruhákat, mert azokon könnyebben észrevehetőek a kullancsok, és kerüljük a közvetlenül a fűre vagy a sűrű növényzetbe való leülést. Jó, nyilván azért mindent nem kell épp kerülni, de tényleg nagyon óvatosak és figyelmesek legyetek. Most 30 fokban nem várhatjuk el saját magunktól sem, hogy kibírjuk hosszú nadrágban vagy épp hosszújúban azt, hogy kiránduljunk, túrázzunk, de hogyha tényleg olyan helyekre mentek, ahol elbírjátok a hosszújút, akkor semmiféleképpen ne felejtsétek otthon, mert az is már megvéd a kullancstól. A túráról való visszatéréskor pedig alaposan ellenőrizzétek az egész testeteket, vizsgáljátok át a ruhákat és a hátizsákot, amint lehet zuhanyozzatok le, valamint fokozottan ellenőrizzétek a gyermekeket és a házi állatokat is egyaránt. A tájékoztatás szerint a kullancsok a test meleg és nedves részeit részesítik előnyben, mint például a hónaj, a lágyék, a tarkó, a tért hajlat és a fül mögötti terület, tehát ezeket aztán tényleg jobban át kell vizsgálni. És tanácsokkal látták el a hegyi mentők azokat is, akik már befúródott kullancsot vesznek észre a bőrükön, hogy azzal mit kell tenni, arról is hozom hamarosan a részleteket, előtte viszont ünneplünk egy picit. Cool and the Gang felvétele és a Celebration!

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

nyári eső már le is járt udvarhelyen, micsoda időjárás van. Hát már 7 ágra süt a nap, 15 óra 46 perckor. Elvonultak a felhők, legalábbis amit itt látok a Rákóczi-Ferenc úton. Lesz bőven részünk amúgy nyári esőben szerintem idén is, de hát ha melegre és kánikulára is számíthatunk. Viszont hogyha kánikula lesz és meleg, akkor a kullancsok is elő fognak bukkanni elég sok helyen, mert a legfeljebb 30 fokos hőmérséklet és a páratartalom ideális feltételeket teremtenek a megjelenésükhöz. A szakemberek segítenek abban, hogy milyen óvintézkedéseket kell, hogy véghez vigyünk. Elmondtam már azt, hogy mire figyeljünk, hogyan öltözködjünk, most viszont elmondom azt, hogy ha véletlenül befúródott kullancsot veszünk észre a bőrünkön, akkor mit kell tenni? A lehető leggyorsabban el kell távolítani egy hegyes csipesszel, de természetesen csak akkor, hogyha rendelkezünk a szükséges ismeretekkel és technikával, mert legtöbbször nem könnyű kiszedni a kullancsot. Ezért is javasolják, hogy forduljunk inkább orvoshoz a sürgősségi betegellátó központokban. Hogyha eltávolítottuk a kullancsot, de a csípés körül terjedő piros folt kiütés jelentkezik, illetve hogyha a következő napokban vagy hetekben láz, fejfájás, izomfájdalom vagy általános rossz közérzet lép fel, akkor is azonnal forduljunk orvoshoz, figyelmeztet minket a Salvamont, úgyhogy ezeket érdemes szem előtt tartani, és tényleg nagyon-nagyon vigyázni és figyelni a kullancsokra. Mi pedig nem figyelünk semmire, csak a jó zenékre. 3:44 után, 2,5 perccel.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktélparadicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal, és a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
4: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallottak.

0: Pénteken nyílik a strand, nem lép kormányra az RMDS. Távozik a magyar kézilabda válogatott kapitánya. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nem vesz részt a Vestel kormányban az RMDS. Erről döntött ma délelőtti ülésén a szövetségi állandó tanács. A testület úgy ítélte meg, hogy nem vállalhat kormányzati szerepet a kijelölt miniszterelnök kabinetjében. A döntés egyik fő oka az, hogy a szövetség jelenleg nem látja, hogyan alakulhatna ki egy átlátható és stabil parlamenti többség Adrián Vestel kormányának támogatására. A mai döntés kizárólag a kormányzati részvételre vonatkozik. Az RMDS alapszabálya szerint a kormány támogatásáról a képviselőházi és szenátusi frakciók döntenek. Tegnap ismét medveriasztás volt a Rózsa utcában, a város közelében élő nagyvad újra megjelent.
1: Az elmúlt időszakban súlyosbodott a medvekérdés Székelyudvarhelyen, látjuk azt, hogy napi szintű medveriasztások vannak. Én arra kérek mindenkit, hogy amennyiben medvét lát, azonnal értesítse a hatóságokat, semmiképpen ne etesse, ne kövesse és ne fotózza a nagyvadat.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A város területén idén két medvét lőttek le, egyet májusban a Cinege utcában, egyet pedig e hónap elején a Tulipán utcában. 10 nappal ezelőtt egy eltévedt medve bocsa Szent Imre utcában jelent meg, majd a Kőkereszt téren a könyvtár épületen mellett a Varga patakba ugrott be, majd másnap a Rózsa utcában tűnt fel. Pénteken nyílik a városi strand Székelyudvarhelyen. A Városháza tájékoztatása szerint a büfét teljesen felújították, megújultak a napozó ágyak, kijavították a medencetér hibáit is. Az önkormányzat új árlistát fogadott el erre a szezonra, eszerint a nyitó napon ingyenes a belépés akárcsak az 5 év alatti gyermekeknek, 8 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 30 lej a belépő ára, az egész napos jegy felnőtteknek 40 lej, 16 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 20 lej, felnőtteknek 30 lej. A székelyudvarhelyi személyével rendelkezők 50%-os kedvezményben részesülnek. Távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy Csema Rodriguez nem folytathatja a munkát a jövő évi világbajnokságról lemaradó férfi válogatott élén. Illyés Ferenc, az MKS elnöke elmondta, hogy a csapat legközelebb novemberben dolgozik együtt, és az elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az új szövetségi kapitányt. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma bemutatkozik a francia és az argentin válogatott is, akik a 4 évvel ezelőtti döntőt játszották. Az így csoportban New Yorkban este 10 órától Franciaország Szenegállal játszik. Éjszaka 1 órától Bostonban Norvégia Irakkal. A J csoport első meccse éjszaka 4 órától kezdődik, a világbajnoki címvédő Argentína Algériával csap össze Kansas Cityben, holnap reggel 7 órakor pedig San Franciscóban lesz a csoport másik találkozója, az Ausztria-Jordánia összecsapás. Ma délután tiszta égboltra, gyenge széljárásra számíthatunk térségünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai piros hagyma kötésenként 2,99 bani, és a nektarin 1,5 kg-os kiszerelésben 13,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Nappal fesztivál, este koncert, hajnalban buli. De mi lenne, ha mindezt úgy élhetnéd át, hogy közben a kényelemről sem kell lemondanod? A július 2-a és 5-e között megrendezett Vibe Fesztivál Dreambox szállásai pontosan erről szólnak. Légkondicionált, árammal ellátott, kulcssal zárható konténerek várnak rátok a fesztivál területén, mindössze egy percnyire a programoktól. Négyen kényelmesen elfértek, és a szállásotok ott van a Vibe szívében. És hogy miért éri meg? Mert idén olyan fellépők érkeznek, mint Ellen Walker, Azaria, Camo & Krugt, Ina, Joel Corey, Massano, Vinny Vici és még sokan mások. Foglaljátok le a Dreamboxot, és hozzátok ki a legtöbbet a Vibe-ból. Találkozunk július 2-a és 5-e között a Maros parton.
3: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Rossz időnek nyoma sincs már is, süt a nap Székelyudvarán. 21 Celsius fokot mutatnak a hőmérők a városban, és közzé is tették az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy a következő időszakban légköri instabilitásra kell számítani, amely intenzív záporok formájában jelentkezik, tehát holnaptól még ismét lehet számítani ilyen kisebb felhőszakadásokra, holnap és még holnap után is, mert hogy szerda déltől június 18-án hajnalig sárga viharriasztás van érvényben térségünkben, villámlással, rövid ideig tartó szélerősödéssel, 50-70 km/órás széllökések, elszórtan viharokra és kisebb közepes méretű jégesőre is lehet számítani. Azt írják és jelzik, hogy rövid idő alatt, vagyis 1-2-3 óra alatt 15-20 liter csapadék hull le négyzetméterenként, és elszigetelten akár 30 liter per négyzetmétert is meghaladhatja. Mi reméljük, hogy Székelyudvarhely területét, udvarhelyszéket ki fogja kerülni. Még múlt hétvégén is volt sárga riasztás érvényben, és akkor sem esett az eső, úgyhogy igazából nem is lehet követni, és nem is lehet hinni ennek az egész előrejelzésnek, de nyilván az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzéseit, értesítéseit mindig szoktuk továbbítani a rádióhallgatóknak. Szent Mertin, Cyril és Robin Schulz érkezik

Furtado és Timbaland felvétele június 16-át írunk, és a Szár délután utolsó perceiben járunk, fél öt lesz két perc múlva is. Elérkezett az idő, hogy kisorsoljak egy-egy belépőt a Republic koncertre, ami június 21-én, most vasárnap lesz Zetelakán a futballpályán, ugyanis Zetelaki napok lesznek, és öt belépőt sorsolhatok ki, akár csak tegnap. A következő másodpercekben is kiderül, hogy ki az az öt rádióhallgató, aki ingyen elmehet erre a koncertre. Az örökzöld slágerek írtátok, a 67-es út, a szeretni valakit valamiért. Ezt a földet választottam, Szájjel kismadár, és folyamatosan írjátok azt, hogy melyik az a sláger, Republic sláger, amire a legtöbb élményetek és emléketek van. 152 hozzászólásnál tartunk, és akkor le is zárnám a játékot. A program segítségével ebből a 152 hozzászólásból fogok kérni 5 darab nevet. 5 darab Facebook nevet, ugyanis ugye a Facebook neveket dobja ki ez a program. Azt a nevet, aki kommentelt, hozzászólt a nap kérdéséhez a posztunk alá. Ha jól tudom, akkor már ez az utolsó játékunk, holnap már nem sorsolunk Republic koncert jegyeket. Annyi a dolgotok, hogy elgyertek a Sztár Rádió székhelyére, és átvegyétek ezeket a nyereményeket, mert bizony-bizony vasárnap koncert lesz, és még csak 3 napot vagyunk itt a rádiónál, szombat, vasárnap nem tartózkodunk itt az épületben. Előre szólok, hogyha a program olyan nevet dob ki, aki már nyert a tegnap, akkor újra fogom sorsolni, mert szerintem úgy ér, hogyha adunk a lehetőséget másnak is. Na, akkor kattintsunk is. Szerencsés nyerteseink: Bertalan Lehel, aki a Szájjel kismadarat írta, Magdolna Vas, aki a Szájjel kismadarat írta, Varga Tünde is nyert, Kék és Narancsárga című slágerét szereti a legjobban a Republicnak, Katona Hilda a negyedik nyertesünk, és Sinka Lakatos Csaba, ő elég sok dalcímet felsorolt. Gratulálok! Hát 2 férfi nyertesünk van, és 3 női. Ezt már szeretem, a férfiak is közbe-közbe nyernek azért nálunk utalványokat és jegyeket. New Level Empire és Majka felvételével megyünk tovább. A Republicot ma már hallgattunk, de még fél öt van, néhány perc maradt a Sztár délutánból.

0: A szárnya.
1: A halott pénz legfrissebb slágere, ami már a toplisták élén van magyarországi rádiók terén is. Otthonod legyen, ne házad, énekelték a fiúk. Ti pedig, hogyha hazafele tartozok, akkor vigyázzatok az utakon, balesetmentes közlekedés, kilométereket mindenkinek. Biztos, hogy van azért dugó a városközpontban, vagy város kijáratánál, bejáratánál, óvatosan, lassan és figyelmesen. Egyébként meg most délután vannak a szereplések is az óvodánkban, úgyhogy valószínű, hogy azért több parkoló autó és több gyalogos is lesz az utakon és a járdákon. Sok sikert kívánunk a kicsiknek is, egyaránt a nagyoknak, mert a végzősöknek is most már szurkolnunk kell, hamarosan kezdődnek az írásbeli vizsgák. A nyolcadikosok már végeztek, és a vakáció pedig most június 19-én pénteken veszi kezdetét az egész diáknak és pedagógusnak. Addig még találkozunk, ugyanis holnap hozom a Sztár délutánt szerdán 12 óra után néhány perccel. Erre a napra viszont ennyi volt, továbbra a Zenéké lesz a főszerep. Az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál. Last Frequencies felételével fogok elköszönni tőletek. Minden jót, kellemes délutánt és szép estét!

0: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
1: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
0: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
1: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
0: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáz.

0: Pénteken nyílik a strand, nem lép kormányra az RMDS. Távozik a magyar kézilabda válogatott kapitánya. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nem vesz részt a Vestel kormányban az RMDS. Erről döntött ma délelőtti ülésén a szövetségi állandó tanács. A testület úgy ítélte meg, hogy nem vállalhat kormányzati szerepet a kijelölt miniszterelnök kabinetjében. A döntés egyik fő oka az, hogy a szövetség jelenleg nem látja, hogyan alakulhatna ki egy átlátható és stabil parlamenti többség Adrián Vestel kormányának támogatására. A mai döntés kizárólag a kormányzati részvételre vonatkozik. Az RMDS alapszabálya szerint a kormány támogatásáról a képviselőházi és szenátusi frakciók döntenek. Tegnap ismét medveriasztás volt a Rózsa utcában, a város közelében élő nagyvad újra megjelent.
1: Az elmúlt időszakban súlyosbodott a medvekérdés Székelyudvarhelyen, látjuk azt, hogy napi szintű medveriasztások vannak. Én arra kérek mindenkit, hogy amennyiben medvét lát, azonnal értesítse a hatóságokat, semmiképpen ne etesse, ne kövesse és ne fotózza a nagyvadat.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A város területén idén két medvét lőttek le, egyet májusban a Cinege utcában, egyet pedig e hónap elején a Tulipán utcában. 10 nappal ezelőtt egy eltévedt medve bocsa Szent Imre utcában jelent meg, majd a Kőkereszt téren a könyvtár épületen mellett a Varga patakba ugrott be, majd másnap a Rózsa utcában tűnt fel. Pénteken nyílik a városi strand Székelyudvarhelyen. A városháza tájékoztatása szerint a büfét teljesen felújították, megújultak a napozó ágyak, kijavították a medencetér hibáit is. Az önkormányzat új árlistát fogadott el erre a szezonra, eszerint a nyitó napon ingyenes a belépés akárcsak az 5 év alatti gyermekeknek, 8 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 30 lej a belépő ára, az egész napos jegy felnőtteknek 40 lej, 16 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 20 lej, felnőtteknek 30 lej. A székelyudvarhelyi személyével rendelkezők 50%-os kedvezményben részesülnek. Távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy Csemár Rodriguez nem folytathatja a munkát a jövő évi világbajnokságról lemaradó férfi válogatott élén. Illyés Ferenc, az MKS elnöke elmondta, hogy a csapat legközelebb novemberben dolgozik együtt, és az elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az új szövetségi kapitányt. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma bemutatkozik a francia és az argentin válogatott is, akik a 4 évvel ezelőtti döntőt játszották. Az I csoportban New Yorkban este 10 órától Franciaország Szenegállal játszik. Éjszaka 1 órától Bostonban Norvégia Irakkal. A J csoport első meccse éjszaka 4 órától kezdődik, a világbajnoki címvédő Argentína Algériával csap össze Kansas Cityben, holnap reggel 7 órakor pedig San Franciscóban lesz a csoport másik találkozója, az Ausztria-Jordánia összecsapás. Ma délután tiszta égboltra, gyenge széljárásra számíthatunk térségünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Automosó és Autokozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autokozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Nappal fesztivál, este koncert, hajnalban buli. De mi lenne, ha mindezt úgy élhetnéd át, hogy közben a kényelemről sem kell lemondanod? A július 2-a és 5-e között megrendezett Vibe Fesztivál Dreambox szállásai pontosan erről szólnak. Légkondicionált, árammal ellátott, kulccsal zárható konténerek várnak rátok a fesztivál területén, mindössze egy percnyire a programoktól. Négyen kényelmesen elfértek, és a szállásotok ott van a Vibe szívében. És hogy miért éri meg? Mert idén olyan fellépők érkeznek, mint Ellen Walker, Azaria, Camo & Crooked, Ina, Jolkori, Massano, Vini Vici és még sokan mások. Foglaljátok le a Dreamboxot, és hozzátok ki a legtöbbet a Vibe-ból. Találkozunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafog.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

sem lazít, hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jóllétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

0: like music. Star reklám.
1: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Nappal fesztivál, este koncert, hajnalban buli. De mi lenne, ha mindezt úgy élhetnéd át, hogy közben a kényelemről sem kell lemondanod? A július 2. és 5. között megrendezett Vibe Fesztivál Dreambox szállásai pontosan erről szólnak. Légkondicionált, árammal ellátott, kulcssal zárható konténerek várnak rátok a fesztivál területén, mindössze egy percnyire a programoktól. Négyen kényelmesen elfértek, és a szállásotok ott van a Vibe szívében. És hogy miért éri meg? Mert idén olyan fellépők érkeznek, mint Ellen Walker, Azaria, Camo & Crooked, Ina, Jolkori, Massano, Vini Vici és még sokan mások. Foglaljátok le a Dreamboxot, és hozzátok ki a legtöbbet a Vibe-ból. Találkozunk július 2. és 5. között a Marosparton.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
6: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimoziterem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!
10: Sztár Rádió!
11: Sztár Rádió! Sztár Rádió!

nincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

megosztjuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music. Sztárreklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Nappal fesztivál, este koncert, hajnalban buli. De mi lenne, ha mindezt úgy élhetnéd át, hogy közben a kényelemről sem kell lemondanod? A július 2-a és 5-e között megrendezett Vibe Fesztivál Dreambox szállásai pontosan erről szólnak. Légkondicionált, árammal ellátott, kulcssal zárható konténerek várnak rátok a fesztivál területén, mindössze egy percnyire a programoktól. Négyen kényelmesen elfértek, és a szállásotok ott van a Vibe szívében. És hogy miért éri meg? Mert idén olyan fellépők érkeznek, mint Ellen Walker, Azaria, Camo & Crooked, Ina, Joel Corey, Massano, Vinny Vici és még sokan mások. Foglaljátok le a Dreamboxot, és hozzátok ki a legtöbbet a Vibe-ból. Találkozunk július 2-a és 5-e között a Maros parton.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
6: Reklámot hallottak!
7: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: hozzád. 100.8.
1: Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveghegyen, a kék kerek tengeren, az égigérő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szél fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jel alatt született, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes, rajtad a sor hallod,

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

soron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Ezt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Magyarul. Magyarul. Érted?

0: wasn't meant to be, but somewhere down deep I still believe that we were.
1: Mi nyáron sem lazítunk, hangulat és stílus. A Sztár Rádióban.
2: Want it?
1: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
2: Wait.
1: Miénk a nyár? Sztár Rádió.

tárcsa. Másnak a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.